a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tiszti kinevezésekről adott hírt pénteken a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben azt írták, hogy Somogyban ketten vehettek át kinevező okiratot dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitánytól. A kaposvári egyenruhások közül Várkonyiné Mátyás Lívia rendőrtörzs zászlóst, a kaposvári rendőrkapitányság vizsgálóját július 1-jei hatállyal főhadnaggyá nevezték ki. Vele egy időben a siófoki rendőrkapitányság nyomozója, Molnár András rendőrfőtörzsőrmester a hadnaggyá előléptetésről szóló dokumentumot vehette át. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg, erről írt pénteken a Facebook oldalán a Hungaromet. A bejegyzés szerint a 2013 és 2025 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző X, Y és Z generáció születési időszakában együttvéve. Megjegyezték, hogy az alfa generációnál már 92 olyan nap volt, amikor a napi maximum hőmérséklet elérte vagy meghaladta a 35 Celsius fokot. Ugyanez a szám az X generáció idejében még mindössze 3 volt. Hozzátették, hogy a mai gyerekek már egy más jellegű éghajlatba születnek bele. Végül pedig sport. A pihenő idejükben is aktívak a kaposvári női röplabdázók. A KHG-KNRC a közösségi oldalán osztott meg beszámolót arról, hogy játékosuk Kristóf Luca strandröplabda tornákon aratt nem is egy sikert. A bejegyzés szerint a feladó poszton játszó sportoló testvérével, Katával két versenyen is a dobogó legfelső fokára állhatott a közelmúltban. Az első győzelmet Siófokon szerezték meg, az U20-as Beach Cup ranglista versenyen, ezt követően pedig a Gyenes Diáson megrendezett U22-es Gyenes Open ranglista versenyen is az övék lett a legcsillogóbb érem.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, napközben pedig 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Nyáron többnyire csökken a véradókedv, pedig ilyenkor is nagy szükség lenne a vérkészítményekre, hiszen műtéteket ugyanúgy végeznek és balesetek is történnek. Naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza. A nyári készletcsökkenést igyekeznek megakadályozni az úgynevezett parti véradásokkal. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Vöröskereszt Somogyvár megyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, hogy ebben az időszakban koncerteken, nagy rendezvényeken is jelen vannak a munkatársaik. Hozzátette, hogy Somogyban a Balaton közelsége több lehetőséget kínál azoknak, akik a szabadságuk egy-egy fesztivál vagy sportrendezvény ideje alatt szeretnének önzetlen segítséget nyújtani. A véradások helyszíneit és dátumait a véradás.hu vagy az mvksomogy.hu oldalon lehet megnézni. A tartós kánikula vércukoringadozást, kiszáradást és vérnyomás problémákat is okozhat a diabétesszel élőknél. A hőség fokozza a folyadék és sóvesztést, megváltoztatja a szervezet hőháztartását, és közvetlen hatással van a vércukorszint stabilitására, a keringési rendszer működésére is. Erre hívja fel a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. Azt írták, hogy a nyári időszakban különösen figyelni kell a megfelelő és rendszeres folyadékbevitelre, és felértékelődik a rendszeres önellenőrzés szerepe. A szakemberek szerint ilyenkor a megszokottnál gyakrabban érdemes mérni a vércukorszintet. A törvényben előírt záróránál jóval tovább, az angol és a mexikói labdarúgó válogatott hétfő hajnali mérkőzésének lefújásáig nyitva tarthatnak az angol pubok. Az egyszeri engedélyt a brit miniszterelnök jelentette be csütörtökön. A mexikóvárosi mérkőzés brit idő szerint hétfő hajnali 1 órakor, közép-európai idő szerint 2 órakor kezdődik. A vendéglátóhelyek a rendkívüli engedély alapján 23 óra helyett reggel 5 óráig tarthatnak nyitva.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, napközben pedig 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A drogfogyasztás megelőzésének szándékával tartottak díszbemutatót a közelmúltban a Kaposvári Színházban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Fekete Lyuk színházi nevelési programban olyan helyzeteket idéznek fel a színház eszközeinek segítségével, amelyek normaszegéshez, konfliktusokhoz vagy bűncselekményekhez vezethetnek. A közönség folyamatos bevonásával színesített darabot a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói adták elő. A bemutatót megelőzően ünnepélyes megnyitót tartottak, amin elhangzott, a program bűnmegelőzési vonzata abban rejlik, hogy a résztvevők nem csupán a szerhasználat egészségügyi következményeivel szembesülnek, hanem felismerik annak jogi, társadalmi és személyes hatásait is. Lángba borult a Tarló Fonyód külterületén pénteken, a füst pedig az M7-esen haladó forgalmat is veszélyeztette, sőt még utat is le kellett zárni, adta hírül a katasztrófavédelem. Tájékoztatásuk szerint mintegy 40 hektárnyi terület kapott lángra péntek délután Fonyód térségében. A helyszínre a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi egységek érkeztek, Marcaliból, Siófokról, Balatonboglárról és Fonyódról. A lángoló növényzet füstje az M7-esen közlekedőket is veszélyeztette, ezért a térségben egy ideig sebességkorlátozást vezettek be, a Fonyódot Kaposvárral összekötő 6701-es utat pedig ideiglenesen le kellett zárni. A tűzoltók péntek kora estére eloltották a lángokat. Augusztus végéig meghosszabbított főszezoni járatokkal és sűrített menetrenddel ünnepli 180 éves jubileumát a Balatoni Hajózási ZRT. A Bahart menetrendi hajójáratai 16 balatoni települést, köztük számos somogyit kötnek össze. A közlemény szerint a legforgalmasabb útvonalak is érintik a vármegyei településeket, a Fonyód, Badacsony és a Siófok, Balatonfüred, Tihany útvonalak ugyanis a legnépszerűbbek. A főszezonban napi 10 járatpár is közlekedik. A kerékpárosok köreiben kedvelt Révfülöp Balaton-Boglár átkelőjárat érinti Balaton Lellét is. A beszámoló szerint a Bahart hajói az idei év első felében 730 ezer utast szállítottak, ami 1-2%-kal meghaladta a tavalyi rekordév számait. Együttesülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány, mondta a cseh külügyminiszter pénteken Budapesten, miután tárgyalásokat folytatott Orbán Anita külügyminiszterrel. A cseh diplomácia vezetője beszámolt arról, hogy magyar partnerével a visegrádi együttműködésről tárgyaltak, de szóba került Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése is. A politikus azt is hozzátette, hogy a tervezett együttesülésnek egyelőre nincs konkrét időpontja, október merült fel lehetőségként. A cseh külügyminiszter pénteken Budapesten a magyar kormány és az ellenzék képviselőivel is találkozott. Délelőtt Hajdú Mártonnal, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnökével, a kormányzó Tiszapárt képviselőjével tárgyalt, míg délután Gulyás Gergellyel, a Fidesz frakció vezetőjével találkozott.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben napközben 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

képként. Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Tiszti kinevezésekről adott hírt pénteken a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben azt írták, hogy Somogyban ketten vehettek át kinevező okiratot dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitánytól. A kaposvári egyenruhások közül Várkonyiné Mátyás Lívia rendőrtörzszászlóst, a kaposvári rendőrkapitányság vizsgálóját július 1-jei hatállyal főhadnaggyá nevezték ki. Vele egy időben a siófoki rendőrkapitányság nyomozója, Molnár András rendőrfőtörzsörmester a hadnaggyá előléptetésről szóló dokumentumot vehette át. Idén is megszervezte a Gyógyítófalu rendezvényt a Gyöngy Alapítvány és a Megoldás Központ. Az ingyenesen látogatható eseményt Kaposújlakon tartják, szombaton kezdődött és ma ér véget. Az érdeklődők számtalan alternatív gyógyító megoldást próbálhatnak ki, gyógynövényekkel ismerkedhetnek, tájékozódhatnak a tudatos táplálkozásról, valamint a szakértők modern, természetes megoldásokat kínálnak a testi-lelki egyensúly és az egészség támogatására. A rendezvényt előadások is színesítik, szombaton a figyelem, mint erőforrás került a fókuszba, ma pedig az önmegvalósításról hallhatnak a látogatók. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A tárcavezető bejegyzésében rámutatott, magyar családok és vállalkozások fejlesztései a globális élmezőnybe emelték Magyarországot a napenergia hasznosításában. Közölte azt is, hogy egy friss piaci jelentés szerint Magyarország az egyfőre első napelemes teljesítményével az első 10-be tartozik a világon. Kétnapos látogatást tett Szerbiában Pósfai Gábor belügyminiszter és tárgyalt szerb kollégájával, közölte a tárca pénteken. Mint írták, a miniszterek áttekintették a biztonsági helyzetet, különös tekintettel a nyugat-balkáni útvonal mentén zajló migrációs folyamatokra, valamint megvitatták a határbiztonság, a szervezett bűnözés, az embercsempészés és más határokon átnyúló bűncselekmények elleni együttműködés további erősítésének lehetőségeit. A tájékoztatás szerint a találkozó megerősítette a két ország közötti szoros együttműködést. Az Egyesült Államok keleti felén 165 millió ember lakhelyén van érvényben rendkívüli hőségriasztás. A hőmérséklet több nagyvárosban meghaladja a lélektani határnak számító 100 Fahrenheit fokot, ami csaknem 38 Celsius foknak felel meg. A magas páratartalom miatti hőérzet pedig ennél fokokkal több. A térséget uraló úgynevezett hőkupola középpontja a főváros Washington, valamint Philadelphia és New York fölött húzódik, ahol akár több hőmérsékleti rekord is megdőlhet a napokban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben napközben 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Itt a 91.2-n!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
1: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Ne hallgass mást.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Nyáron többnyire csökken a véradó kedv, pedig ilyenkor is nagy szükség lenne a vérkészítményekre, hiszen műtéteket ugyanúgy végeznek és balesetek is történnek. Naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza. A nyári készletcsökkenést igyekeznek megakadályozni az úgynevezett parti véradásokkal. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Vöröskereszt Somogyvár megyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, hogy ebben az időszakban koncerteken, nagy rendezvényeken is jelen vannak a munkatársaik. Hozzátette, hogy Somogyban a Balaton közelsége több lehetőséget kínál azoknak, akik a szabadságuk egy-egy fesztivál vagy sportrendezvény ideje alatt szeretnének önzetlen segítséget nyújtani. A véradások helyszíneit és dátumait a véradás.hu vagy az mvksomogy.hu oldalon lehet megnézni. Ezen a nyáron is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a Kultkikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata 4 településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyerekprogramokkal, zenés, színházi és bábelőadásokkal is készültek. A rendezvénysorozat pénteken Balatonföldváron a Hámori Gabriella előadásában látható Gyarmati Fanni naplója című bemutatóval kezdődött, szombaton pedig Balatonszárszón és Balatonbogláron folytatódott különböző műfajú előadásokkal. A további részletes programok a Kultkikötő honlapján olvashatók. Lángba borult a Tarló Fonyót külterületén pénteken, a füst pedig az M7-esen haladó forgalmat is veszélyeztette, sőt még utat is le kellett zárni, adta hírül a katasztrófavédelem. Tájékoztatásuk szerint mintegy 40 hektárnyi terület kapott lángra péntek délután Fonyót térségében. A helyszínre a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi egységek érkeztek, Marcaliból, Siófokról, Balatonboglárról és Fonyódról. A lángoló növényzet füstje az M7-esen közlekedőket is veszélyeztette, ezért a térségben egy ideig sebességkorlátozást vezettek be. A Fonyódot Kaposvárral összekötő 6701-es utat pedig ideiglenesen le kellett zárni. A tűzoltók péntek kora estére eloltották a lángokat. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Közölte, hogy az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A miniszter a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos és folyamatos, valamint hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és élő világa sincs veszélyben.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben napközben 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
3: Jó reggelt kívánok, Kaposvár, július 5-e van, vasárnap, már közeledünk az első júliusi hétvége végéhez, de azért természetesen még itt áll előttünk ez a vasárnap, minden adott, hogy kiélvezzük minden egyes pontját, percét. Itt a Rádió Moston pedig mindent megteszünk ma is annak érdekében, hogy a ti napotok még lendületesebb legyen és még jobb hangulatban teljen. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat, köszi, hogy velünk ébredtek vasárnap is. Természetesen ma is ajánlom figyelmetekbe telefonszámunkat 0670 3232355, SMS-ben is, Viberen is várom az üzeneteket, illetve hívhattok is ezen a számon. Na de dobjuk bele magunkat a napba, és élvezzük a legnagyobb slágereket. Taylor Swift, aki az évszázad esküvőjére készül Amerikában, egy Post Malone-nal közös dalt hoz itt a 91.2-n, ez lesz a Fortnite. De előtte még itt lesz velünk Dr. Béres és Verép Tömi közös feldolgozása, az Ugye nem bántad meg. Most pedig Alok és Jazz Glyn nyitja az órát. Ez a Summer's Back, Kaposvár Rádiója.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

5 perc elmúlt 4-8, július van, a nyár kellős közepe, és ilyenkor valahogy mindenki egy kicsit más ritmusban él. Van, aki már túl van a nyaraláson, van, aki már visszaszámolja a napokat, de egy biztos, ilyenkor még egy hétköznapi délutánból, vagy egy munka utáni fagyizásból is simán lehet egy emlékezetes nyári este. A nagyvilágból is hoztam egy emlékezetes témát, egy friss felmérés szerint ugyanis Európában egyre többen választják azt, hogy a szabadságuk alatt egyszerűen kikapcsolják az értesítéseket a telefonjukon. Nem csak a munkahelyi e-maileket, hanem a közösségi médiát is háttérbe teszik pár napra. A kutatók szerint már néhány ilyen offline nap is érezhetően csökkenti a stresszt, és sokkal tartalmasabban éljük meg a nyaralást. Én ezt pedig abszolút támogatom, szerintem idén először ezt én is behozom majd nyaraláskor. Mi pedig most nem kapcsoljuk ki a zenét, sőt, tekerjük még feljebb a hangulatot, jön Lost Frequencies egyik legnagyobb slágere, az Are You With Me itt a Rádió Moston. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Július 5-e van, és a mai napon a saroltákat, illetve az MSZ-éket ünnepeljük. A sarolta török-magyar eredetű név jelentése fehér mennyét, illetve egy másik értelmezés szerint a Charlotte név magyarosítása. A sarolta név viselői nagyon becsülik az élet minden szépségét és a magas minőséget. Becsvágyóak, komoly sikereket érhetnek el az üzleti életben. Adottságaik mind abban segítik, hogy a teljes anyagi biztonságot megteremtsék az életükben. Ugyanakkor a név viselői agresszívvá válhatnak, és szélsőséges módon ragaszkodhatnak a szabadságukhoz. Ugyanakkor ma ünneplik névnapjukat az MSZ-ék is, ez szintén egy magyar eredetű név jelentése, a nyácska. Az MSZ név komoly felelősségteljes, nyugodt személyiség kialakulását biztosíthatja. Diplomáciai érzéke kifinomult, stílusa kedves, lenyűgöző, könnyed, ezért sokan kedvelik társaságát. Mivel nagyon vágyik arra, hogy megértse mások gondolatait, érzelmeit, és ehhez igen magas érzelmi intelligenciával rendelkezik is, így olyan munkahelyen kamatoztathatja adottságait leginkább, ahol ez szükséges. A név viselői családcentrikusak, mint szülők nagyon megértőek és türelmesek. Kedves MSZ-ék és kedves sarolták, kívánunk nektek nagyon boldog névnapot, egy rövid infobox érkezik a rádió moston, utána pedig az első dal, csak a tietek, ma a 91.2-n.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió.
4: Ha van balcsicsi.
5: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
6: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd.

0: Programajánló.
1: Tekintsünk előre picit a jövő hét végére, hiszen július 11-én szombaton érkezik a Kaposvári Virágfürdőn a Fürdőfesztivál, és hogy csak néhány programot említsek, Barbelli Studio, Danza de l'Amor, Fehér László, Megarox, Pandasarok, és még sokan mások fellépnek majd a Fürdőfesztiválon szombaton. Egész nap ingyenes elektromos kisautóval várják a gyerekeket, és a záró program pedig egy kiváló habparti lesz, és a hangulat felelős a Virágfürdőn ezúttal is DJ Volumen lesz. Úgyhogy kedves hallgatók, a jövő szombatra, ha szeretitek a zenét, szeretitek a jó programokat, a szórakozást és közben a strandot, akkor ott a helyetek a Fürdőfesztiválon, legyetek ott ti is a Virágfürdőn, július 11-én szombaton, délután 3 és este 7 között.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Beyoncé énekelt, ez volt a Break My Soul a Rádió Moston 2022-ből, a mikrofonnál pedig változatlanul Ród Balázsi Hunor. Töltsétek velem a délelőttöt, ígérem, hogy jó hangulatot teremtek, nektek csak az a dolgotok, hogy tekerjetek a hangerőn és élvezzétek minden idők legnagyobb slágereit, na de azért természetesen a szórakoztatás mellett az informativitásra is nagy hangsúlyt fektetünk, éppen ezért érkezik óráról órára Bánéva, így aztán 8 órakor újból tőle hallhattok híreket. Most pedig a nosztalgiája a főszerep, a Pet Shop Boys hozza az órazáró dalt 1996-ból, ez a Szél Videé.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A drogfogyasztás megelőzésének szándékával tartottak díszbemutatót a közelmúltban a Kaposvári Színházban. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Fekete lyuk színházi nevelési programban olyan helyzeteket idéznek fel a színház eszközeinek segítségével, amelyek normaszegéshez, konfliktusokhoz vagy bűncselekményekhez vezethetnek. A közönség folyamatos bevonásával színesített darabot a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói adták elő. A bemutatót megelőzően ünnepélyes megnyitót tartottak, amin elhangzott, a program bűnmegelőzési vonzata abban rejlik, hogy a résztvevők nem csupán a szerhasználat egészségügyi következményeivel szembesülnek, hanem felismerik annak jogi, társadalmi és személyes hatásait is. Minden esély megvan arra, hogy 2026-ban is kiváló dél-balatoni borok szülessenek. Ezt Gombos Sándor látrányi szőlősgazda nyilatkozta rádiónknak. Elmondta, hogy a borvidéket idén elkerülte a szélsőséges időjárás. Nem volt jég, a kártevők is megkímélték a szőlőt, a tőkék pedig szép állapotban fejlődnek. Hozzátette, a szüret még odébb van, az időjárás pedig bármikor megváltoztathatja ezt. De a szőlőtőkék jelenlegi állapota azt mutatja, hogy a Dél-Balatonnál eddig ideális a szőlőtermés. Megütötte a vele szemben intézkedő rendőrt az a férfi, akinek az ügyéről a központi nyomozó főügyészség számolt be pénteken. Azt írták, hogy a Siófokon szerdán éjjel történt esetben egy francia rendszámú autót vezető férfi fizetés nélkül távozott az egyik benzinkútról és a rendőrök elől is elmenekült. Balatonöszödnél fogták el, de továbbra sem volt hajlandó együttműködni, csak testi kényszer alkalmazásával tudták kiszállítani a kocsiból. Dulakodott is a járőrökkel, és többször megütötte az egyik rendőr arcát. A Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség a gépjármű sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd elrendelték az őrizetbevételét, és kezdeményezték a letartóztatását. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán pénteken. Gajdos László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Gajdos László emlékeztetett, a rendkívüli forróság komoly kihívás, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Magyarország területére is lehúzódhat a hétvégén a sarki fény gyűrűje, közölte a Magyar Tudományos Akadémia a Facebook oldalán pénteken. A bejegyzésben azt írták, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga vasárnap érheti el a Földet. Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő estéken, éjszakákon, éjszak felé lesz érdemes figyelni az eget.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben napközben 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Múlt 8 óra, nagyon szép vasárnap reggelt. Remélem, hogy akár otthon indítjátok a napot, akár már úton vagytok valahová, jó társaságotok a rádió most. Indítsuk ezt a reggelt egy kis lendülettel, mert még rengeteg minden belefér ebbe a nyári vasárnapba. Az óra elején Samantha Fox szólt az I Only Wanna Be With You című dallal. Ez egyébként nem az ő szerzeménye. A szám eredetileg már a 60-as években Dusty Springfield előadásában lett világsiker. Samantha Fox a 80-as évek végén készített belőle egy pörgősebb, poppos átdolgozást, amely újra felkerült a slágerlistákra, és sokak számára már ez a verzió vált az igazán emlékezetessé. Jó példa arra, hogy egy igazán jól megírt dal több generáció kedvence is lehet, és ezt azóta is sok ezer dal bizonyította. Most pedig maradunk a friss zenéknél, egy igazi újdonság érkezik, egy előadó, aki az utóbbi években elképesztő népszerűségre tett szert azzal, hogy a country, a rock és a modern pop világát is ügyesen összeköti. Jelly Roll következik a Hands Up című dallal Kaposvárán.

Lady Gaga dalát hallgattuk a Hold My Hand-et Kaposvár rádiójában, 4:09 után járunk 2 perccel, és hát kedves Deseda kerülők, hozzátok szólok, felhívott bennünket egy kedves hallgató, Rudolf, aki elvesztette sötét barna briefkóját, pénztárcáját a desedai kerékpárúton, és nagyon szeretné ezt visszakapni, és azt mondta, hogy aki megtalálta ezt a briefkót, nyugodtan tartsa meg a benne lévő pénzt, jelentkezzen nálunk a Rádió Moston, és ráadásul még jutalmat is kap érte, hogyha visszaszolgáltatja ezt a briefkót. Úgyhogy kedves hallgatók, ha ismeritek azt a személyt, aki megtalálta, vagy éppen te vagy az, akkor hívja 0670-32-32-355-ön, és adjuk vissza a briefkóját Rudolfnak egy jó kis jutalomért cserébe. Most pedig zenével folytatjuk, hamarosan a Linkin Park jön, és az Unshatter, de előtte a Depeche Mode legendás dalának, a Personal Jesusnak hallgatjuk egy újra mixelt változatát. Már is szól a Rádió Moston.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 2026. július 5-ét írunk, és a mai napon éppen 173 éve, hogy megszületett Csontváry Kosztka Tivadar, festőművész. 1689 éve, ezen a napon hunyt el Konstantinus császár, az első keresztény uralkodó. 844 éve született Assisi Szent Ferenc, olasz katolikus rendalapító, költő, Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. 161 éve Londonban megalapították az üdv hadsereget. 147 éve született Vanda Alexander Landowska, lengyel csemballó és zongoraművész, zenepedagógus, aki újra népszerűvé tette a csemballó hangszert. 112 éve látta meg a napvilágot Fischer Annie, zongoraművésznő, 94 éve született Horn Gyula, miniszterelnök, aki 1989-ben megnyitotta a határt a kelet-német menekültek számára nyugat felé, és végül, de nem utolsó sorban, ma 76 éve sírt fel először édesanyja karjaiban Huey Lewis, amerikai zenész, zeneszerző és színész. Úgyhogy kedves rádióhallgatók, itt a rádió mostan egy ajánló érkezik, utána pedig Huey Lewis jön és a News, ráadásul az ő legismertebb dalával érkezik a The Power of Love a rádió mostan.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: A zene, köztük is a klasszikus zene, állítólag a kutyákra és a macskákra is figyelemre méltó nyugtató hatással bír akut stresszes helyzetekben. Gondoltad volna?
3: Nem.
2: Csináltak nemrég egy kísérletet, amiben macskákat és kutyákat vizsgáltak, mi is fogunk egy kutyulit, mégpedig Brunót. Bruno egy 6 hónapos labradudli.
3: Ha itt szólok, neki nem rohan be?
2: De ezt te lehet.
3: E Brunes, és bejött.
2: Itt van Bruno.
4: Köszönj a hallgatóknak.
5: Mit csináltok?
2: Itt ül az ölemben.
5: Jézus Mália, elkapott egy gipsziakab.
2: Na.
3: Na most kíváncsiak, adj neki valami ízét, hogy nyugodjon meg.
2: Várj, nem akarom, hogy megnyugodjon, pont az a lényeg. Megnézzük, hogyha most nincs megnyugodva, akkor megnyugszik.
3: Bruno szerintem sosincs megnyugodva.
2: Mindjárt rugatni fog.
3: Mindjárt csárdás. Lenyom egy csárdást.
2: Mikor volt a legnyugodtabb?
3: Mikor kiengedtük.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Jó hírem van, folytatódik a hőségmentes, hamisítatlan nyári idő. Újabb hőhullámtól egyelőre nem kell tartanunk. Átlagos meleg nyári idő várható, 28-30 fok közötti maximum hőmérsékletekkel. A következő napokban is marad a kellemes északnyugati áramlás, az afrikai eredetű igen meleg légtömeg a határainkon kívül marad. Többnyire anticiklonális hatások érvényesülnek időjárásunkban, azaz nagyrészt napos, száraz idő várható, a frontok azonban érinthetik a térségünket. A jövő hét első napjaiban kissé melegebb, labilis levegő érkezik fölénk, főleg kettől néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés, de a napsütés mellett helyenként zápor, zivatar is kialakulhat majd. Aztán a jövő hét végéig folytatódik a kánikula, a szélsőséges meleg azonban egyelőre nem tér vissza. Szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is 32-33 Celsius foknál nem lesz melegebb.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallotta. A pillanat a

Max Graham és a Yes közöse szólt az Owner of a Lonely Heart a rádió moston, nem sokára 9-et üt az óra, újból híreket hallhattok Bán Évától, aztán jövök én is hamarosan újabb lendülettel, újabb nagyszerű dalokkal itt a 91.2-n. Most azonban zárjuk az órát Ariana Grande-vel, ez a We Can Be Friends.

0: Hírek most!
1: Gyérítik a szúnyogokat holnap Kaposváron. Visszatért az űrből a kaposvári festő alkotása. 9 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Szúnyoggyérítés lesz holnap Kaposváron, ezt jelezte a közösségi oldalán Szita Károly. A polgármester azt írta, hogy a tervek szerint napnyugta után kezdődik a földi szúnyoggyérítés. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy július 7-én vagy 8-án pótolják az elmaradt alkalmat. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy mi is tehetünk a szúnyogok ellen, ha kiöntjük a kerti játékokban, kaspókban összegyűjt vizet, lefedjük az esővízgyűjtőket, mivel ezek kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeléséhez. Megjárta az űrt és épségben vissza is tért onnét egy kaposvári festő alkotása. Albert László festőművész másodszor vett részt a kísérletben, miután első alkalommal Hawaii közelében a csendes óceánba zuhant az a kapszula, ami a 9x9 cm-es művét szállította. A második próbálkozás során Európából indult útnak a műhold, hogy magával vigye az akkorra már csupán 4x4 cm méretűre kicsinyített festményt. A második kísérlet sikeresebb volt, a műhold földet ért, a tudósok pedig a belsejében sértetlenül megtalálták a felküldött alkotást. A kisméretű festmény összesen 624 kilométeres magasságot ért el, ami nemzetközi összehasonlításban is rendkívül jelentős eredménynek számít. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen és ne lehessen végrehajtás alá vonni. Ezt Kármán András pénzügyminiszter közölte a közösségi oldalán. Azt írta, nagyjából 400 000 gyermek után fog járni 100 000 forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra. A függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára emlékeztek az Egyesült Államokban szombaton, az ünnepet számos hivatalos esemény kísérte. Az Egyesült Államok legnagyobb nemzeti ünnepének központi eseményeit Washingtonban tartották. Az ünnepség részeként a város felett az amerikai légierő különböző egységei mutatkoztak be, este ünnepi műsort tartottak, díszkivilágítást kaptak az épületek, végül pedig a több százezer rakétából álló tűzijátékkal zárult az ünnepség sorozat. Híreink végén pedig sport. Közösségi mozgásra hívja a kaposváriakat az S-Park. A változatos mozgásformákat felsorakoztató programsorozat július minden hétvégéjére más-más edzés lehetőséget biztosít. A következő alkalom július 10-én pénteken lesz, akkor hatha jógára mehetnek az érdeklődők, július 11-én pedig a felnőtteket erősítő aerobik, a kicsiket gyerek jóga várja a Bíbor Liget pihenőparkban. A programok ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki térségünkben. Élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. A túlnyomóan napos időben nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
3: Egy újabb nagyszerű óra itt a Rádió Moston, 9 óra is elmúlt, köszi Évus a híreket, várunk vissza majd 10 órakor is itt a 91.2-es frekvencián. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok is, akik már régóta velünk vannak így a mai reggelen, mert egyszerűen notórius koránkelők, és nem tudnak sokáig aludni, és vannak olyanok is, akik még csak most fordulnak át a másik oldalukra. Hát rájuk én is irigy vagyok, mert hogy amikor nem kell koránkelnem, sem tudok sokáig aludni. Talán abból fakadóan, hogy így az elmúlt évek, lassan évtizedek alatt megszoktam azt, hogy mindig nagyon korán kell kelni, főként a rádió miatt, de természetesen ennek is van jó oldala, mi tovább tudjuk élvezni a napot, és több élményt tudunk gyűjteni. Szép reggel tehát mindenkinek, és ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670 32 32 355. Ha van bármilyen infótok, amit megosztanátok velünk, közlekedéssel kapcsolatban akár, írjatok vagy hívjatok. Hozok hamarosan programajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot is ebben az órában, na meg itt lesznek velünk a legjobb dalok is. A Kuplung zenekar, amit Marics Peti és Ember Márk alapítottak, hamarosan érkezik a Nyomod a gázt című dalukkal, előtte pedig Flowrider is Kesha nyitja az órát. Itt is van a Right Round.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Programajánló.
1: Ugorjunk előre picit az időben, július végére, egészen pontosan 25-ére, és inkább azoknak ajánlok a figyelmében most egy nagyszerű programot, akik szeretik a falunapok hangulatát, ugyanis ecsenyi napok lesznek. 14 órakor kezdődik majd az esemény, aztán 14-15-kor fellép az Ametiszt TS-e, és 15 órától lesz egy kiváló Grove House koncert Judyékkal. 16 órától majd a Hajdina Egyesület műsorát láthatjátok, hallhatjátok, 17 órától Megyes Csaba énekel, 18 órakor a Rider lép színpadra, 19 órától pedig Tóth Tünde készül műsorával. Aztán este 8-tól egy bál veszi kezdetét Orbán Zoltánnal. Egész nap arcfestéssel, hennával, ugrálóvárral, vattacukorral, lángossal és többféle készétellel várják a látogatókat. A helyszín pedig Ecseny, községháza. Július 25. Legyetek ott és élvezétek a nagyszerű, hamisíthatatlan falunapok hangulatot.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Ha lemaradtál volna a korábbi időjárás előrejelzésünkről, akkor most pótolhatod. Már is mondom, hogy ma többnyire napos, száraz idő várható, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, a nappali hőmérsékletek 28-30 fok között alakulnak, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő. Aztán hétfőn a napsütés mellett időnként erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és néhol zápor, heves zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megerősödik. A hajnali órákra 17-20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig hétfőn 27 és 29 fok között alakulnak, majd kedden is napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét, helyenként előfordulhat kis átmeneti zápor vagy zivatar, egy kis északnyugati szél akkor is meglátogat bennünket, és a hajnali órákban 15-18 fokra ébredünk majd, míg a nappali hőmérsékletek 30-32 fok között alakulnak, és ez nagyjából így lesz a hét hátralévő részében is, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton 31-33 közötti maximumokra számíthatunk, míg csodálatos derűs éjszakáink lesznek 17-21 fok közötti hőmérsékletekkel.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Horoszkóppal folytatjuk itt a Rádió Moston, és kezdjük a kossal. Nagy fellélegzést jeleznek az égi folyamatok, vasárnap szinte szárnyalsz. A levegő elemű bolygó háromszög lelkesedést hoz, és kifejezetten örülsz, ha kalandosabban alakul a nap. Könnyedén kifejezed magad, és mások szívesen hallgatják, amit mondasz. Bika. Vasárnap minden a kapcsolódásról szól. Még szorosabbá válhat a kötelék közted és valaki más között. Ez ugyanis támogatja, hogy őszintén és könnyedén beszélj az érzéseidről. Egy vallomás, akár a tiéd, akár másé, emlékezetessé teszi ezt a napot. Ikrek, ma nyitottabb vagy az új élményekre, mint máskor. Ma a csillagok hozzásegítenek ahhoz, hogy jobban kapcsolódj másokhoz, és könnyebben mondod ki, amit érzel. Egy beszélgetés közelebb hozhat valakihez, akit eddig talán távolinak éreztél, szívből jövő szavakat hallhatsz, amelyek megérintik a lelked. Rák. Vasárnap a család és az otthon kap hangsúlyt. A csillagok segítenek abban, hogy jó hangulatban töltsd az időt a szeretteiddel, és kimondj olyan szavakat, amelyekre régóta vártatok. Egy kedves vallomás vagy meghitt beszélgetés közelebb hoz valakit a szívedhez.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk is a horoszkópot az oroszlánnal. Rég volt ilyen szupernapod, mint amilyennek a vasárnap ígérkezik. Gyümölcsözőnek, fejlődőnek látod, tapasztalod a körülményeidet. Nem is kell mással törődnöd, csak a szeretteiddel, és hogy pihenhessetek, töltöthessetek. Oroszlánként egyébként ez így elég rosszul hangzik, mert terveim szerint ma még a rádió után is dolgozni fogok, na de remélem, hogy másokra egyébként jobban érvényesül a csillagok jóslata. Szűz, szuper nap lesz a vasárnap, egy csodálatos levegő elemű bolygó háromszög látható az égen, és ettől te is igazán könnyűnek és felhőtlennek érzed magad. Ma csupa olyan benyomás ér, amelyek ezt az érzést erősítik benned, legyél kint minél többet a szabad levegőn. Mérleg! Remek formában leszel egész nap, egy szuper bolygó háromszög fog összeállni, ami népszerűséget hoz neked. Ne lepődj meg, ha a szokottnál több meghívást kapsz. Tegyél eleget minél többnek. Ha szingli vagy, most egy nagyon izgalmas találkozás is jöhet. Skorpió. Vasárnap összeáll az égen egy csodás bolygó háromszög, ami az érzelmi életedre, hangulatodra lesz csodás hatással. Lehet, hogy közvetlenül ébredés után még nem érzed, de délutánra egész biztos, hogy tapasztalod majd a hatását. Most úgy rendben van minden körülötted.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És a horoszkóp utolsó felvonásához érkeztünk. Kedves nyilas, beérik valami, amiért eddig küzdöttél, ami fókuszban van az életedben, vagy egy egészen új lehetőség is jöhet. Bíz magadban és a képességeidben. Egy szuper bolygó háromszög áll össze az égen, és neked különösen szerencsés ez a hatás. Bak! Egy szuper bolygó háromszögnek köszönhetően szuper vasárnapra számíthatsz. Az öröm és a siker akkor tartósítható, ha megosztod azokkal, akiknek kevesebb jutott. Millió lehetőséged van arra, hogy átadj másoknak valamit a jó kedvedből. Valakit nagyon boldoggá tehetsz a kedvességeddel. Vízöntő. Lelkesítően hat rád egy levegő elemű bolygó háromszög, pont emiatt tanácsos a terveidet újra gondolni, pontosítani és az álmaidat dédelgetni, hogy kirügyezzenek. Most ehhez még plusz inspirációt is kaphatsz egy beszélgetésből. Halak. Egy csodás bolygó háromszög szerint mások derűlátása téged is fellelkesíthet, ezért nagyon fontos, hogy ma vidám és pozitív energiájú emberekkel vedd magad körbe, és persze kerüld az energiavámpírokat.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Gelentisszel pörögtünk, ez volt a No Money, mégpedig 2016-ból Kaposvár rádiójában 10 óra előtt néhány perccel, hamarosan pedig újból híreket hallatok Bán Évától. Maradjatok velünk továbbra is, élvezzétek a zenéket, a jó társaságot Kaposvár rádiójában, és élvezzétek az óra utolsó dalát is Benson Boone-tól. 2024-ben rúgta be a popzene ajtaját, és azóta slágert slágerre halmoz, és az a dal, amivel megismerte őt a nagy közönség, most érkezik a rádió mostan, ez a Beautiful Things. For

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Két zavar, hogy napnyugta. Után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Bezárt a versenyúszoda, folytatódik a Szent Jakabi nyári esték. 10 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok. Karbantartás miatt átmenetileg bezárt a Csík Ferenc versenyúszoda. A kaposvári virágfürdő arról tájékoztatott, hogy a tervek szerint augusztus végéig tartanak az éves karbantartási munkálatok, amelyek során elvégzik a teljes vízcserét, valamint az ehhez kapcsolódó karbantartási, javítási munkálatokat is. A részleg előreláthatóan augusztus 31-én nyit ki újra. A közleményben hozzáteszik, hogy a karbantartás ideje alatt lakossági úszásra a 25 méteres beltéri és az 50 méteres kültéri medencében tudnak pályákat biztosítani. Ezen a nyáron sem kell nélkülözniük a színházi élményt a kaposváriaknak, idén is előadásokkal és neves színművészek fellépéseivel várja a közönséget a Szent Jakabi nyári esték programsorozat. Az első bemutatót már megtartották a Szivárvány Kultúrpalotában, a Szent Jakabi Bencés apátságnál azonban július 9-én láthatnak színdarabot az érdeklődők. Az előadáson a Pesti Művész Színház Az Ördög Nem Alszik című darabját lehet megtekinteni. Ezt követően július 15-én lesz a következő alkalom, akkor a kult kikötő előadása érkezik Kaposvárra. Az elmúlt napok rendkívüli időjárási helyzete ismét bizonyította, hogy a Magyar Honvédségre nem csak hazánk védelmében, hanem a magyar emberek biztonságának szolgálatában is számíthatnak, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus közlése szerint a katonák az ország tucatnyinál is több helyszínén, 36 katonai járművel és 72 katona közreműködésével vettek részt az ivóvízellátás biztosításában. A műveletek során csaknem 50 ezer tasak zacskós ivóvizet és több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette szombaton. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten az egyházfő hangoztatta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. Híreink végén pedig sport. Arany és ezüstérmeket is hoztak a kasi birkózói Kolozsvárról, erről tájékoztatott közösségi oldalán a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola. Beszámolójuk szerint a magyar válogatott keretének tagjaként két kaposvári birkózó is dobogóra állhatott a Romániában a közelmúltban megrendezett U15-ös nemzetközi versenyen. Koleszár Ármén a szabadfogás 68 kg-os mezőnyében ezüstérmet szerzett, Táncos Lénárd pedig a kötött fogás 85 kg-os súlycsoportjában remekelt, két magabiztos győzelemmel végzett az első helyen, így aranyéremmel zárta a viadalt.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki térségünkben. Élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. A túlnyomóan napos időben nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
6: Nagyon szép vasárnap délelőttet kívánok, már elmúlt 10 óra, de remélem, hogy eddig jól indul a napotok. Lehet, hogy éppen úton vagytok a strandra, a nagyszülőkhöz, egy jó ebédre, vagy egyszerűen csak élvezitek, hogy végre nem siet sehová az ember. A nyárban talán ez a legjobb, hogy kicsit lassabban telik az idő, több jut a családra, barátokra és azokra a pillanatokra, amelyekre évközben sokszor nincs lehetőség. És most egy igazi retro sláger következik itt a Rádió Moston, ami nyitja az órát. Right Said Fred és Jocelyn Brown közös dala a Don't Talk, Just Kiss. Jocelyn Brown akkorra már a világ egyik legsikeresebb vokalistája volt, aki rengeteg slágerhez adta a hangját, miközben sokan nem is tudták, hogy ő énekel a háttérben. Most azonban reflektorfénybe került, és itt is van 1991-ből a Don't Talk, Just Kiss.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Zara Larsson ugrott be hozzánk csodálatos énekhangjával, és a Can't Tame Her című dalát hozta nekünk 2023-ból. Én pedig egy érdekességet hoztam, kedves hallgatók, mégpedig egy kutatást a nagyvilágból. Pszichológusok szerint ugyanis nyáron sokkal könnyebben idézünk fel régi emlékeket, mint az év többi részében. Ennek egyik oka, hogy az illatok, például a naptej, a frissen nyírt fű, vagy a grillezés illata rendkívül erősen kapcsolódnak az emlékezetünkhöz. Elég egyetlen ismerős nyári illat, és az agyunk pillanatok alatt visszarepít bennünket egy régi nyaralásra vagy gyerekkori vakációra. A tudósok ezt az egyik legerősebb emlékezeti hatásnak tartják. Na de most jöjjön egy dal, amelyet valószínűleg nem kell bemutatni, több mint 35 éve mosolyt csal az emberek arcára, és az internet egyik legismertebb jelensége, a Rick Roll is ennek köszönheti a létét. Rick Astley következik, és a Never Gonna Give You Up című klasszikusa.

0: Nora and Pure dala szólt a Hyper Real Rádió mostan 2024-ből, és már 10:30-hez közelítünk itt a 91.2-n. Egy ajánló érkezik a továbbiakban, kedves hallgatók, de előtte még gyorsan nyújtok egy kis betekintést a következő fél órába. Milyen dalokra számítsatok? Például ilyenekre. Érkezik hamarosan Alex Warrenttől a Fever Dream, de a következő fél órában itt lesz velünk Rácz Gergő és a Valami is.
1: Valamit nem mondtam még el, valamit mindenki tudnod kell.
0: És bennész hozzák még Armand van Helden egy 2004-es dallal, mégpedig a My My My-jal. Minden korszakból, a világ minden tájáról a legjobb zenék itt a Rádió Moston. Maradjatok velünk!
2: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Állítólag, hogyha például új zenét hallgatunk, ami tetszik, brutális mértékben csökken a kortizol, vagyis a stressz hormon szint, és növekszik a dopamin szint, ami javítja a hangulatot.
4: Koncerten biztos.
3: Ezek az érzések csökkentik a krónikus depresszió kialakulását, sőt enyhítik a szorongás tüneteit is a kutatók szerint. Kevesen tudják, de a zene, pláne az új és tetszetős zene, az agy szinte minden régióját és hálózatát aktiválja, és erősíti a kapcsolatokat az agy különböző részei között.
4: Hoppá.
3: Az mondjuk kemény. Nem véletlenül mondjuk ugye az esetleges új kedvenc dalunkra, hogy beleszerettünk és hogy imádjuk. És hogy újra és újra hallgatni akarod, ennek az a biológiai oka, hogy az agyadban olyan pozitív funkciókat, olyan jutalmazó funkciókat indít be, hogy te azt újra át akarod élni. Ezért akarod a kedvenc dalodat újra és újra és újra hallani.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2. Rádió Most.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.
2: Valamit.
1: Valamit el kell, hogy mondjam.

Rácz Gergő énekelt, ez volt a Valami itt a Rádió Moston, most pedig egy különleges kaposvári történet érkezik. Nem minden nap mondhatja el magáról egy festmény, hogy megjárta a világűrt. Albert László kaposvári festőművész alkotása pedig nemrég egy tudományos küldetés részeként jutott el az űrbe, majd sikeresen vissza is tért a földre. Ez már a második próbálkozás volt, hiszen az első küldetés során a visszatérő kapszula elveszett az óceánban, ezúttal azonban minden a tervek szerint alakult, és a mindössze 4 cm-es, kézzel újrafestett miniatűr alkotás épségben érkezett vissza. Szép példája annak, hogy a tudomány és a művészet néha egészen különleges módon találkozik. Lacivel egyébként készítettünk interjút az első küldetés és a második küldetés után is, ezt hallhattátok itt a Rádió Moston a mutatóban, de ha érdekel a teljes sztori, akkor kattintsatok a kaposvármost.hu-ra és olvassátok el. Most pedig folytatjuk zenével, jön a 80-as évek egyik emlékezetes slágere, a Eurythmics When Tomorrow Comes című dala, itt a Rádió Moston.

0: Hírek most!
1: A fiatalok önzetlen segítségére is szükség van. Riasztották szombaton a NATO légvédelmi repülőgépeit. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 11 óra van. Egész évben szükség van a véradók segítségére, naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza ahhoz, hogy biztonságos legyen a rendelkezésre álló vérkészlet. Nagy probléma, hogy előregszik a véradók közössége, ezért igyekeznek minél több fiatalt is megszólítani a kampányaikkal. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, évente több alkalommal szerveznek középiskolai, egyetemi kitelepüléseket, ahol a 18 év feletti véradók segítségét kérik. Emlékeztetett, hogy vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, a testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradások helyszíneit és dátumait a véradás.hu vagy az mvksomogy.hu oldalon lehet megnézni. Dübörög a nyári szezon, már kora reggeltől egészen késő estig járnak a balatoni kompok. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint Szántódrévből reggel 7 és este fél 12 között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4:08 és 23 óra 45 perc között lehet visszahajózni a déli partra. A hajók 30 percenként indulnak, de forgalmas időszakokban akár folyamatosan is az utasok rendelkezésére állnak. A közleményben a Bahart megjegyzi, hogy zajlik a két révkikötő komplex felújítása, a munkálatok azonban nem akadályozzák a hajók indulását. Kínai utasszállítógép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmi repülőgépeit, közölte a honvédelmi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, hogy valamivel délután 2 óra előtt rendelték el a készenléti géppár riasztását, mert egy Hongkong és London között közlekedő kínai felségjelű repülőgép még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással. A magyar készültség vizuálisan figyelmeztette a kínai repülőgépet, amely ezt követően kapcsolatba lépett a légi irányítókkal. 6 külföldi turista megsérült, amikor beszakadt alattuk egy elhagyott katonai bunker teteje a horvátországi Pulában, közölte szombaton a helyi sajtó. A turisták mintegy 2 méter magasból zuhantak a bunker belsejébe. 4-üket kórházba szállították, közülük 2-t elengedtek, 2 sérültet pedig további megfigyelésre bent tartottak. A rendőrség vizsgálja, hogy mi vezethetett az omláshoz. Híreink végén pedig sport. Az előző VB-n 4. marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében, és elsőként jutott a 8 közé. A marokkóiak a negyeddöntőben csütörtökön, közép-európai idő szerint 22 órakor, Franciaország csapata ellen játszanak Bostonban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki térségünkben. Élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. A túlnyomóan napos időben nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, mikrofonnál Moli kapitánnyal és Margit nénivel. És 70 évvel ezelőtt szinte minden paraszti udvaron, de többségében biztos voltak kemencék. Amiben sütötték a kenyeret, a finom ételeket, malacot, kacsát, ami volt. Margit néni következik.
2: Mit tegyek vele? Már ma az ember úgy van, hogy nincs meg elégedve, most már kacsa hússal se, liba hússal se, már baromfi hússal se. Most malacot ennék meg, most abban a legjobb, ha itt lenne jó kis malachús. Már ma az ember...
1: Ám a szilveszterkor.
2: Aztán akkor csak kotolhassa, akkor sincs malac.
1: Malacot is inkább sütitek, nem?
2: Hát azt csak sütni lehet a malacot, az a kemencébe, jaj, te mikor beszokta anyim dugni kemencébe. Azt a szép ugye malacok voltak, aztán ánkátték addig szopni, legyen jó kis, amikor leváll az anyátumá, minden, aztán akkor a jó kis puffot, kis zsíros, kis minden, mindig anyim is szokta sütni kemencébe.
1: Jó, megraktátok a kemencét.
2: Kemencét aztán nagy tepcibe beletették, volt azok a nagy hullatepcik, abba beletették. Jaj, de finom húsok voltak, abba kemencébe süttem.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. 91.2. Rádió Most!

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Margit nénivel beszélgettek éppen arról, hogy a kemencébe milyen jó ételeket lehetett sütni. Miket, mit lett még a kemencébe? Szinte minden?
2: Udalast, angyalom, kolbász, hurkát, a veszel itt, akármelyik kusbótba, ha volna kemencét. Ugye nagyon soknak van ám már.
1: Mi más a kemencébe?
2: Hát angyalom, már valahogyan más sülést ad neki.
1: Másképp mennek benne a fűs tüzelés, az teljesen más fa tüzelésű.
2: Ott megy is ki, azért a kemencébű, ahogyan sül, az a zillattal, így helyesen mondani, meg kap is annyi melegöt, hogy átusül. Nagyon igényli azt, amíg jó levegő is bemegy a kemencébe, érted? Már ott nincs olyan passzent ajtó, hogy oda ne menjen be egy kis levegő, vagy van sokkal finomabb a kemencébe. Hát anyim az mindig kemencébe sütött ilyeneket. Hát kenyeret, pálcát, az mindenki ott sütötte, az 5-6 kenyeret.
3: Meg a jó kis kalácsot.
2: Meg a jó kis kalácsot. Kuglof, ugye az volt a stámin valamikor, hiszen mondtam már neked. Valamikor, amikor kuglofot sütöttünk abban a sütőibe, amikor a rödös, aztán olyan szép, magasabb főgyűt, akkor ugye bányomtuk, Bánt Lukas volt, popos volt így körül, olyan hú, de finom kuglófokat lehetett sütni.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatjuk a műsort, az Easy Rider, Margit nénével beszélgetek, kemencébe sütjük most a kuglófot, akkor azt már jó korábban, tehát sok előtte be kell gyújtani.
2: Hát ugye kenyérnek, hogy be kellett gyújtani, nagyon volt már a kenyér, ugye az egy nagy, azt mondhatom, hogy egy kenyér biztos, hogy volt, 7-8 kiló biztos, hogy volt.
1: Elég volt egy hétig.
2: Az a nagy kenyér. Hát, angyalom, ott függ, mennyien ültek már lejje.
1: Ti mennyien ültetek?
2: Hát most például ugye mi voltunk 5-en.
1: Elfogyott gyorsan a kenyér.
2: Hát párszát gondolhatom.
1: De hát a friss kenyér, amikor az ember kiveszi a kemencéből, az még magába is jó.
2: Magába is jó. Csak úgy ropogott az a héja, ahogyan a késsel vágtuk. Az a finom.
1: Mondtad, hogy apit keresztet vetett le, azt a hadd menjen.
2: Persze, még be is nyomtuk a kenyereket, még meg is látszott a kereszt rajta. Hogyne.
3: És ezek a kemencés ételek, de leginkább a kemencés kenyér, a sokkal tovább kivétel, mint a mai kenyér. Az még egy hét múlva is finom volt. Rövidesen folytatjuk.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: A régebbi, gyakran 50-60 év vezető világ jobb volt át, legalábbis Margit néni szerint. Egy biztos, egy csomó dolgot érdemes lenne átvenni az akkori életből is.
2: Ez a világ, Vilika, tudod, én, hogyha ideállítanák azt a világot, amikor én nevelődtem, ugye, már akkor egy kicsit jobb világ volt, már mikor én nevelődtem, mint annak előtte, nagyon szegény.
3: Hát 1900-as évek, nem? Eleje.
2: Igen.
3: Hát most lassan volt 70 éve is.
2: Hát hogyne. Hát figyelj ide, ugye annak előtte nagyon sok szegény volt. Nagyon sok szegény volt, angyalom. Hát hála légyen a Jóistennek, mivel az én szüleim, nagymamád vagy a ükmamád, papád tudott annyi kis földet, amiben a család megélt, akkor azok megélhettek több jót, mint aki napszámba meg az uraságnál dolgozott részér, azoknak elegék volt.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, Margit nénivel beszélgetek. Persze, hogy akinek volt egy kis földje, meg tudott otthon állatot tartani, tehát gyakorlatilag volt minden otthon akkor, baromfi, disznó.
2: Ugye az baromfi az minden rendes háznál volt. Akik nem voltak lusták, azoknál mind nem volt éjség, ott nem volt az, hogy hétköznap csinálunk húsos valami eladát.
1: Nem is volt az rossz úgy, csak az ember csak hétvégén ezt. Te azt sem, hogy az ember hústa-húsa eszik.
2: A 6 napot az mindig hús nélkül. Nem hús nélkül, már hazudok, ugye mindig meg volt tartva az, ami le volt vágva, és a sunkájait nem szabad volt megenni, már kell a krumpli főzelékre sütni.
1: Nem dobtátok el a sonka végét a kutyának, az ment a főzelékbe.
2: Főzelékbe, angyalom, igen. Olyan jó káposztát lehetett sütni, akkor töpörtjük ki az alját a töpörtjűnek. Mindig abba sütöttük, egy adénbe bele, az üstbe megsütöttük a sertésnek azt a kis zsírját, a kockára volt vágva, akkor ugye kis táját tettünk rá, amikor már elkezdett úgy rotyogni a lavira, akkor tettünk bele egy 2 evőkanál táját, már akkor nagyon szép töpörtjű van. Akkor az olyan szép pirosra meg lehet sütni a töpörtjűt. Természetes vigyázni kell, már előbb megég a töpörtjű.
1: Ahogy hallották, erre figyelni kell, ezek ebben láttál. Ez volt az Easy Rider, Margit nénivel beszélgettem.
0: Ez volt az Easy Rider. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Egy kiváló kettős, Felix Yen és Jasmine Thompson, ők voltak itt velünk, és az Ain't Nobody szólt a rádió moston. 3:42 környékén járunk, és ebben az órában igazán jó volt Margit nénivel picit nosztalgiázni, mert sokszor eszembe jutott Dédi mamám, sokszor eszembe jutott az az időszak, amit gyerekkoromban töltöttem, úgyhogy köszönöm Molly Willinek, hogy megajándékozz bennünket ilyen nagyszerű beszélgetésekkel, és hát jó egészséget kívánunk továbbra is Margit néninek. Kedves hallgatók, közeledünk 12 órához és az ebédidőhöz, maradjatok velünk, és kívánok jó készülődést a vasárnapi ebédhez. Rúzsa Magdival folytatjuk, jön az Egyszer fent, egyszer lent. Róha.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám!
1: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Már zajlik az idei adománygyűjtés, nem volt ötös a lottón. Dél van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok. Már tart a Magyarok Kenyere program idei adománygyűjtése. A programban idén több mint 100 hazai gazdaság vesz részt. A gabonagyűjtés augusztus végéig tart. A programban a gazdák búzát adományoznak, amelyet a malmok lisztéőrölnek, és ezt a lisztet juttatják el szociális intézményekhez és rászoruló családokat segítő szervezetekhez. A programhoz évről évre rengeteg somogyi gazda is csatlakozik. Tavaly a vármegyében majdnem 20 gyűjtőponton mintegy 400 gazda

0: gazda ajánlott fel gabonát, összesen 55 tonnányi mennyiségben. Betonszobrászati triennálénak ad otthont kettől a kaposvári Vasari képtár. Az első alkalommal életre hívott rendezvény a kortárs magyar szobrászat egyik különleges, hiánypótló eseménye lesz. A célja pedig az, hogy hosszú távon fórumot teremtsen azoknak a művészeknek, akik alkotóként kiemelt szerepet szánnak a betonnak. A képtár pályázati felhívására több mint 70 művész jelentkezett az ország különböző pontjairól. A beérkezett munkák közül a szakmai zsűri 43 alkotóműveit választotta ki. Az első betonszobrászati triennálé ünnepélyes megnyitóját július 8-án tartják a Vasari képtárban, a kiállítás augusztus 19-éig látogatható. Már egy egyszerű deszkával megmenthetjük egy kis madár életét, erre hívják fel a figyelmet a madármentők. A mái madármentő állomás közösségi oldalán videón mutatják be, hogy a fedetlenül hagyott medencékbe vagy vízgyűjtőkbe esett állatok esélyt sem kapnak, nem tudnak kijutni és vízbe fulladnak. Azt javasolják, hogy akinek van medencéje, vízgyűjtője, takarja le, így sem madarak, sem emlősök nem kerülnek bele. Ha ez nem lehetséges, akkor is tudunk segíteni, ha deszkákat vagy bármilyen a madarak kapaszkodását segítő eszközt helyezünk a vízbe. Megjegyzik, hogy az évnek ebben az időszakában a frissen kirepült fecskék és más kismadarak eleinte ügyetlenek és hamar belepottyannak a vízbe. Már 6 sorsolás óta nem volt ötös a lottón. A szombaton kihúzott 27. heti nyertes számok az 5, a 19, a 25, a 36 és a 64. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négy találatosok egyenként 648.075 forintot, a hármasok pedig 11.385 forintot érnek. A két találatos szelvényekért 2.080 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg az ötös lottón 990 millió forint lesz. Híreink végén pedig sport. Gálával ünnepelték idei eredményeiket a kaposvári szinkronúszók. A Kapos Dinamikese sportolói a Virágfürdő medencéjében mutatták be tudásukat szombaton. Az eseményen a kezdő kicsiktől a haladó nagyobbakig minden korosztály bemutatkozott. A rendezvényen részt vett Szita Károly, Kaposvár polgármestere is, aki a közösségi oldalán fényképeket is megosztott a látványosságról. Megjegyezte, megérte a sok befektetett munka, a szinkronúszók méltán arattak nagy sikert.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki térségünkben. Élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. A túlnyomóan napos időben nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
3: Elmúlt dél, szép napot kívánok mindenkinek a déli harangszó után. Vasárnap van, és a déli harangszó jelzi azt, hogy elérkeztünk az ebédidőhöz, és valahogy a magyar kultúrában a vasárnapi ebéd mindig különlegesebb volt, és mindig jobban megadtuk a módját, mint a hét többi napján. Úgyhogy remélem, kedves hallgatók, hogy ma ti is egy picit megünneplitek azt, hogy van mit enni, és hogy ilyen csodás napunk van. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, biztos vagyok benne, hogy sok kaposvári háztartásban ott a húsleves, vagy a jó kis rántott hús, jó hagyományosan. Na de hogyha még az ebédidőben is velünk vagytok, azért külön hálás vagyok, és ígérem, hogy hozok most is nagyon jó dalokat, hogy a háttérzaj is kellemes legyen. Nem sokára Michael Patrick Kelly és a Beautiful Madness érkezik, de itt lesz velünk Bibi Rexha újdonsága a One Day is, most pedig egy lendületes, energikus dal nyitja az órát Kemrettől, a Be Mine.

Sabrina Carpenter kicsit lazított a gyeplőn, ez volt a Feather Rádió moston 1:45 után, és hát kedves hallgatók, picit, hogyha visszatekintünk Kaposvár múltjában, akkor láthatjuk, hogy ma 650 éve, hogy első Nagy Lajos király Zólyonban keltezett, és Szepesi Jakab országbíróhoz intézett ítéletlevelében állást foglalt a Zselit-Szent Jakabi monostor mellett, amelynek birtokait a szerdahelyi dersek önkényesen elfoglalták. Ma a 135 éves Somogyi Hírlap címmel társadalmi és politikai hetilap indult Kaposváron, Gruber János volt a felelős szerkesztője. Az újság egyébként nem elődje a jelenlegi megyei lapnak. Ma 55 éve hunyt el Kaposváron Egerszegi János kőműves, vasutas, aki 1918-19-ben a Városi Munkástanács elnöke volt, a 44-es Vörös Dandár parancsnoka, majd politikai biztosa. 1996. július 5-én, azaz éppen 30 éve Szita Károly polgármester és Paul Kelly, a Purina Hungária RT ügyvezető igazgatója a Városházán aláírta a Kaposváron kezdődő zöldmezős beruházásról szóló szerződést. Az amerikai cég takarmánygyárat létesített a város keleti részén. Ma 25 éve a Kecelhegyen két darúval a helyére állították a 17 méter magas milleniumi kettős keresztet. Ugyanakkor ma 15 éve, hogy Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter és Szita Károly polgármester átadta a 7500 négyzetméteres új kaposvári nagypiacot. Aztán végül, de nem utolsó sorban, ma 5 éve adták át a Gyertyánosi parkerdőben a Sefag ZRT felújított gyöngyvirág kulcsosházát. Ezek történtek tehát Kaposváron július 5-én, most pedig Lady Gaga-val folytatjuk, az Alejandro jön a Rádió moston.

Ez volt Sia-tól és Kylie Minogue-tól a Dance Alone, és megyünk is tovább ezen a nyári vasárnap délelőttön, vagy most már délutánon, mert hogy fél egy környékén járunk, és egy érdekes kutatást hoztam újból a nagyvilágból, ezúttal a zenével kapcsolatosan, ugyanis a zenekutatók szerint azok a dalok ragadnak meg a legkönnyebben a fejünkben, amelyeknek a refrénje egyszerű, ismétlődő és 100-130 ütés per perc közötti tempóban szól. Érdekesség, hogy ez a tempótartomány nagyon közel áll az átlagos, kocogó tempóhoz is, ezért sok sláger ösztönösen energikusnak, lendületesnek hat, még akkor is, ha csak háttérzeneként hallgatjuk. Nem véletlen, hogy a legnagyobb popslágerek közül rengeteg ebbe a ritmus tartományba esik. Na de most maradunk a jókedvnél, jön egy igazi 90-es évekbeli klasszikus, a Take That-től és Lulu-től a Relight My Fire a rádió mostanában.

Tate McRae énekelt a Greedy Soul-t 2023-ból a Rádió Moston, már elmúlt 3:41, közeledünk 1 órához, érkezik hírekkel majd újból Bán Éva, és óráról órára marad is veletek, kedves hallgatók. Én azonban ezen a ponton kicsekkolok, és megköszönöm azt, hogy velem töltöttétek ezt a vasárnap délelőtöt, és találkozunk holnap, majd hétfőn reggel, 6 órakor itt a Rádió Moston. Élvezzétek ki a mai nap minden percét, legyen csodás vasárnapotok. Az Underdog Project dalával búcsúzom, érkezik a Summer Jam. Roth Balázsi Hunor voltam. Viszonthallásra!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Szúnyoggyérítés lesz holnap Kaposváron. Viszma győzelemmel kezdődött a Tour de France. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 13 óra van. Szúnyoggyérítés lesz holnap Kaposváron, ezt jelezte a közösségi oldalán Szita Károly. A polgármester azt írta, hogy a tervek szerint napnyugta után kezdődik a földi szúnyoggyérítés. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy július 7-én vagy 8-án pótolják az

0: elmaradt alkalmat. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy mi is tehetünk a szúnyogok ellen, ha kiöntjük a kerti játékokban, kaspókban összegyűlt vizet, lefedjük az esővízgyűjtőket, mivel ezek kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeléséhez. Megjárta az űrt, és épségben vissza is tért onnét egy kaposvári festőalkotása. Albert László festőművész másodszor vett részt a kísérletben, miután első alkalommal Hawaii közelében a csendes óceánba zuhant az a kapszula, ami a 9x9 cm-es művét szállította. A második próbálkozás során Európából indult útnak a műhold, hogy magával vigye az akkorra már csupán 4x4 cm méretűre kicsinyített festményt. A második kísérlet sikeresebb volt, a műhold földet ért, a tudósok pedig a belsejében sértetlenül megtalálták a felküldött alkotást. A kisméretű festmény összesen 624 kilométeres magasságot ért el, ami nemzetközi összehasonlításban is rendkívül jelentős eredménynek számít. Az elhúzódó aszály miatt riasztóan romlik a tatabányai farkastavak állapota, számolt be róla a hirado.hu. Azt írták, hogy az elmúlt hetekben jelentősen lecsökkent a területen a vízszint, a korábban összefüggő vízfelületek helyén ma már nagyrészt száraz, repedezett meder látható, a megmaradt víz pedig egyre kisebb területre zsugorodik. A helyiek szerint a tó látványa emlékeztet az aszály miatt súlyos helyzetbe kerülő velencei tóra. A napok óta tartó extrém hőség és szárazság következtében egyébként tovább csökkent a velencei tó vízszintje is. A napokban megdőlt a tó negatív rekordja, az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Gárdnál 52 cm-t mért. A Balaton vízszintje is egyre csökken, jelenleg 71 cm. Híreink végén pedig sport. A Visma Lisa Bike nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt megnyitó szombati csapatidőfutamot, a sárga trikót pedig Jonas Vingegaard vehette fel a nap végén. A 113. alkalommal megrendezett 3 hetes viadal egy 19,6 kilométeres csapatidőfutammal vette kezdetét Barcelonában. A nyitó nap után az összetett versenyben Jonas Vingegaard mögött Filippo Ganna áll a második, Tadej Pogacar pedig a harmadik helyen. A Tour de France mezőnye július 26-án ér célba a párizsi Champs-Élysées-n.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki térségünkben. Élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. A túlnyomóan napos időben nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Szabadtéri színház lesz Szent Jakabon. A nyáron már nem lehet látogatni a versenyúszodát. 14 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. Ezen a nyáron sem kell nélkülözniük a színházi élményt a kaposváriaknak. Idén is előadásokkal és neves színművészek fellépéseivel várja a közönséget a Szent Jakabi nyári esték programsorozat. Az első bemutatót már megtartották a Szivárvány Kultúrpalotában. A Szent Jakabi Bencés apátságnál azonban július 9-én láthatnak színdarabot az érdeklődők. Az előadáson a Pesti Művész Színház Az Ördög Nem Alszik című darabját lehet megtekinteni. Ezt követően július 15-én lesz a következő alkalom, akkor a Kult Kikötő előadása érkezik Kaposvárra. Karbantartás miatt átmenetileg bezárt a Csík Ferenc versenyúszoda. A kaposvári virágfürdő arról tájékoztatott, hogy a tervek szerint augusztus végéig tartanak az éves karbantartás.

0: kiépítési munkálatok, amelyek során elvégzik a teljes vízcserét, valamint az ehhez kapcsolódó karbantartási, javítási munkálatokat is. A részleg előreláthatóan augusztus 31-én nyit ki újra. A közleményben hozzáteszik, hogy a karbantartás ideje alatt lakossági úszásra a 25 méteres beltéri és az 50 méteres kültéri medencében tudnak pályákat biztosítani. A polgárőrök az elmúlt évben több mint 43 ezer alkalommal láttak el közös szolgálatot a rendőrökkel, mondta Pósfai Gábor belügyminiszter szombaton Kalocsán az Országos Polgárőrnapon. Kiemelte, hogy ma, amikor a rendőrségi létszámhiány miatt több mint 6 ezer ember hiányzik a rendszerből, a polgárőrök szerepe, főleg a kisebb településeken felértékelődik. Pósfai Gábor hangsúlyozta, ezért még fontosabb, hogy a rendőrség és a polgárőrség egymást kiegészítve, egymást segítve dolgozzanak együtt. Vihar miatt evakuálták Washington belvárosában az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott tömegrendezvény teljes közönségét szombaton. A több tízezresre becsült tömeget az ünnepi műsor meghirdetett kezdetének időpontjában távozásra szólították fel, és arra kérték őket, hogy keressenek védelmet. A szervezők mintegy 2,5 óra elteltével még esőben nyitották meg ismét a területet azzal, hogy a programot lerövidítve megtartják. A washingtoni események közül a rendkívüli hőség miatt még a délelőtti órákban törölték a hagyományos július 4-i belvárosi felvonulást. Híreink végén pedig sport. A legutóbbi VB-n ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság philadelphiai nyolcad döntőjében. Az egyetlen találatot Kylian Mbappé szerezte, akinek ez a 19. VB gólja. Ezzel újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A tornán már 7-szer volt eredményes, ezzel az argentin támadóval holt versenyben vezeti a góllövő listát. A francia válogatott a negyeddöntőben csütörtökön közép-európai idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki térségünkben. Élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. A túlnyomóan napos időben nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Véradásra buzdítja a fiatalokat a Vöröskereszt. Búcsú lesz hamarosan a Krisna völgyben. Turista ambulanciák működnek Horvátországban. Ezek a hírek 15 órakor. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok. Egész évben szükség van a véradók segítségére. Naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza ahhoz, hogy biztonságos legyen a rendelkezésre álló vérkészlet. Nagy probléma, hogy előregszik a véradók közössége, ezért igyekeznek minél több fiatalt is megszólítani a kampányaikkal. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, évente több alkalommal szerveznek középiskolai, egyetemi kitelepüléseket, ahol a 18 év feletti véradók segítségét kérik. Emlékeztetett, hogy vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, a testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradások helyszíneit és dátumait a véradás.hu vagy az mvksomogy.hu oldalon lehet megnézni. Idén is búcsút tartanak a Krisna völgyben. Július 17-e és 19-e között immár 31. alkalommal látogathatnak el az érdeklődők Somogyvámosra, a Krisna tudatú hívők ökofalujába. Az indiai kultúra iránt érdeklődők tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvége egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz, de a gasztroélményeket keresőknek is kínálnak érdekességet, autentikus indiai menükkel, indiai street food különlegességekkel, valamint vegetáriánus fogásokkal készülnek a háromnapos eseményre. A polgárőrök a mindennapok névtelen hősei, akik példát mutatnak hazaszeretetből,

0: Önzetlenségből és közösségi összefogásból, mondta Pósfai Gábor belügyminiszter szombaton az Országos Polgárőrnapon Kalocsán. Beszédében kiemelte, az önkéntes vállalások közül polgárőrnek lenni az egyik legszebb, hiszen olyan hozzáadott értéket képvisel, ami közvetlen hatással van az ország életére. Hozzátette, a polgárőrség egyik legnagyobb ereje éppen ez az önkéntesség, hiszen a tagok nap mint nap bebizonyítják, hogy létezik önzetlenség, közösségi felelősségvállalás és olyan összefogás, amely nem anyagi érdekből, hanem elhivatottságból születik. Rekordszámú 62 turista ambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz a belföldi és a külföldi turisták, közölte a horvát egészségügyi minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra. A szolgáltatást a horvát biztosítottak mellett az Európai Unió tagállamaiból érkező, európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező turisták is igénybe vehetik.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében az időnként megnövekvő felhőzetből számítani lehet egy-egy gyenge zápor kialakulására, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Gyenge lesz a változó irányú szél. A hőmérséklet az esti órákban 21 és 24 fok között alakul. Holnap napos, fátyol felhős idővel indul a hét, és csapadék is többfelé kialakulhat. A nappali maximum 26 és 28 fok között várható.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Are you coming in or what?
1: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: A zene, köztük is a klasszikus zene, állítólag a kutyákra és a macskákra is figyelemre méltó nyugtató hatással bír akut stresszes helyzetekben. Gondoltad volna?
2: Nem.
1: Csináltak nemrég egy kísérletet, amiben macskákat és kutyákat vizsgáltak, mi is fogunk egy kutyulit, mégpedig Brunót. Bruno egy 6 hónapos labradudli.
2: Ha itt szólott, neki nem rohan be?
1: De ez te lehet.
2: E Brunesz, és bejött.
1: Itt van Bruno.
3: Köszönj a hallgatóknak.
4: Mit csináltok?
1: Itt ül az ölemben.
4: Jézus Mália, elkapott egy gipszjakab.
1: Na.
2: Na most kíváncsi, adj neki valami ízét, hogy nyugodjon meg.
1: Várj, nem akarom, hogy megnyugodjon, pont az a lényeg. Megnézzük, hogyha most nincs megnyugodva, akkor megnyugszik.
2: Bruno szerintem sosincs megnyugodva.
1: Mindjárt rúgatni fog.
2: Mindjárt csárdás. Lenyom egy csárdást.
1: Mikor volt a legnyugodtabb?
2: Mikor kiengedtük.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottad. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
4: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Már zajlik a gyűjtés a Magyarok Kenyere programban. Betonból készült alkotásokat mutat be a Vasari Képtár. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 16 óra van. Már tart a Magyarok Kenyere program idei adománygyűjtése. A programban idén több mint 100 hazai gazdaság vesz részt. A gabonagyűjtés augusztus végéig tart. A programban a gazdák búzát adományoznak, amelyet a malmok lisztéőrölnek, és ezt a lisztet juttatják el szociális intézményekhez és rászoruló családokat segítő szervezetekhez. A programhoz évről évre rengeteg somogyi gazda is csatlakozik. Tavaly a vármegyében majdnem 20 gyűjtőponton mintegy 400 gazda ajánlott fel gabonát, összesen 55 tonnányi mennyiségben. Betonszobrászati triennálénak ad otthont kettől a kaposvári Vasari Képtár. Az első alkalommal életre hívott rendezvény a kortárs magyar szobrászat egyik különleges hiánypótló eseménye lesz. A célja pedig az, hogy hosszú távon fórumot teremtsen azoknak a művészeknek, akik alkotóként kiemelt szerepet szánnak a betonnak. A képtár pályázati felhívására több mint 70 művész jelentkezett az ország különböző pontjairól. A beérkezett munkák közül a szakmai zsűri 43 alkotó műveit választotta ki. Az első betonszobrászati triennálé ünnepélyes megnyitóját július 8-án tartják a Vasari Képtárban, a kiállítás augusztus 19-éig látogatható. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen és ne lehessen végrehajtás alá vonni. Ezt Kármán András pénzügyminiszter közölte a közösségi oldalán. Azt írta, nagyjából 400 000 gyermek után fog járni 100 000 forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra. Az Amerikai Egyesült Államok jelenének és múltjának tárgyait tartalmazó időkapszulát helyeztek el a Földben szombaton, az államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Philadelphiában. A több mint 4 mázsás, speciális kialakítású acélkapszulát 4 méter mélyen süllyesztették a talajba, hogy a tervek szerint 250 év múlva, 2276. július 4-én nyissák fel. A kapszula tartalmához az ország minden szövetségi állama hozzájárult a rájellemző tárggyal, de bekerült a legismertebb amerikai üdítőital ikonikus üvege is. Híreink végén pedig sport.

0: Gálával ünnepelték idei eredményeiket a kaposvári szinkronúszók. A Kapos Dinamikese sportolói a Virágfürdő medencéjében mutatták be tudásukat szombaton. Az eseményen a kezdő kicsiktől a haladó nagyobbakig minden korosztály bemutatkozott. A rendezvényen részt vett Szita Károly, Kaposvár polgármestere is, aki a közösségi oldalán fényképeket is megosztott a látványosságról. Megjegyezte, megérte a sok befektetett munka, a szinkronúszók méltán arattak nagy sikert.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében az időnként megnövekvő felhőzetből számítani lehet egy-egy gyenge zápor kialakulására, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Gyenge lesz a változó irányú szél. A hőmérséklet az esti órákban 21 és 24 fok között alakul. Holnap napos, fátyol felhős idővel indul a hét, és csapadék is többfelé kialakulhat. A nappali maximum 26 és 28 fok között várható.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. When you

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.
1: Az

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Most, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Földi szúnyoggyérítés lesz holnap Kaposváron. Közösségi mozgásra hívja a kaposváriakat az S-Park. Köszöntöm Önöket, 17 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Szúnyoggyérítés lesz holnap Kaposváron, ezt jelezte a közösségi oldalán Szita Károly. A polgármester azt írta, hogy a tervek szerint napnyugta után kezdődik a földi szúnyoggyérítés. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy július 7-én vagy 8-án pótolják az elmaradt alkalmat. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy mi is tehetünk a szúnyogok ellen, ha kiöntjük a kerti játékokban, kaspókban összegyűlt vizet, lefedjük az esővízgyűjtőket, mivel ezek kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeléséhez. Megjárta az űrt és épségben vissza is tért onnét egy kaposvári festő alkotása. Albert László festőművész másodszor vett részt a kísérletben, miután első alkalommal Hawaii közelében a csendes óceánba zuhant az a kapszula, ami a 9x9 cm-es művét szállította. A második próbálkozás során Európából indult útnak a műhold, hogy magával vigye az akkorra már csupán 4x4 cm méretűre kicsinyített festményt. A második kísérlet sikeresebb volt, a műhold földet ért, a tudósok pedig a belsejében sértetlenül megtalálták a felküldött alkotást. A kisméretű festmény összesen 624 kilométeres magasságot ért el, ami nemzetközi összehasonlításban is rendkívül jelentős eredménynek számít. Az elmúlt napok rendkívüli időjárási helyzete ismét bizonyította, hogy a Magyar Honvédségre nem csak hazánk védelmében, hanem a magyar emberek biztonságának szolgálatában is számíthatnak, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus közlése szerint a katonák az ország tucatnyinál is több helyszínén, 36 katonai járművel és 72 katona közreműködésével vettek részt az ivóvízellátás biztosításában. A műveletek során csaknem 50 ezer tasak zacskós ivóvizet és több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. 6 külföldi turista megsérült, amikor beszakadt alattuk egy elhagyott katonai bunker teteje a horvátországi Pulában, közölte szombaton a helyi sajtó. A turisták mintegy 2 méter magasból zuhantak a bunker belsejébe. 4-üket kórházba szállították, közülük 2-t elengedtek, 2 sérültet pedig további megfigyelésre bent tartottak. A rendőrség vizsgálja, hogy mi vezethetett az omláshoz. Híreink végén pedig sport. Közösségi mozgásra hívja a kaposváriakat az S-Park. A változatos mozgásformákat felsorakoztató programsorozat július minden hétvégéjére más-más edzés lehetőséget biztosít. A következő alkalom július 10-én pénteken lesz, akkor 6 hajógára mehetnek az érdeklődők, július 11-én pedig a felnőtteket erősítő aerobik, a kicsiket gyerekjóga várja a Bíborliget pihenőparkban. A programok ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében az időnként megnövekedik.

0: növekvő felhőzetből számítani lehet egy-egy gyenge zápor kialakulására, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Gyenge lesz a változó irányú szél. A hőmérséklet az esti órákban 21 és 24 fok között alakul. Holnap napos, fátyol felhős idővel indul a hét, és csapadék is többfelé kialakulhat. A nappali maximum 26 és 28 fok között várható.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok a Fánk termék

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. július 5-e vasárnap este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját hallják. Tiszteket nevezett ki a rendőrfőkapitány. Ketten is tiszti kinevezést vehettek át pénteken Somogyban, erről tájékoztatott közleményében a vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, egy kaposvári és egy siófoki rendőr kapott kinevező okiratot dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitánytól. A kaposvári egyenruhások közül Várkonyiné Mátyás Lívia rendőrtörzs zászlóst, a kaposvári rendőrkapitányság vizsgálóját főhadnaggyá nevezték ki. Vele egy időben a siófoki rendőrkapitányság nyomozója Molnár András rendőrfőtörzsörmester a hadnaggyá előléptetésről szóló dokumentumot vehette át. A kinevezések mindkettejük esetében július 1-jei hatállyal léptek életbe. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn. Retteghetnek a vérszívók, szúnyoggyérítés lesz hétfőn Kaposváron. Szita Károly polgármester a közösségi oldalán jelezte, hogy a tervek szerint holnap napnyugta után kezdődik a földi szúnyoggyérítés. Amennyiben az időjárást nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy kedden vagy szerdán pótolják az elmaradt alkalmat. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy az ingatlanokon érdemes megszüntetni a pangóvizeket, valamint lefedni az esővízgyűjtőket, mivel ezek kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeréséhez.
3: Jó pár évvel ezelőtt még lehetőséget kaptak arra a települések, hogy légiirtást rendelhetnek meg. Vagy akkor, egy csapadékos időjárás követően, akkor, amikor kirajzoltak a szúnyogok, akkor repülőgépek jelentek meg a város felett és permeteztek. Ez egy hatékony módszernek bizonyult. Pár esztendővel ezelőtt ennek a használatát nagyon nagy mértékben korlátozták, és csak az árvízzel vagy a nagy vízzel rendelkező területeken, a nagy szúnyoginvázióval rendelkező területeken engedélyezték. És helyette engedélyt kaptunk arra, hogy utcákba járó permetező gépekkel gyérítsük a szúnyogoknak a mennyiséget. Minden egyes ilyen eszköz egyébként a melegvérőekre ez nem veszélyes. Viszont csak közösen lehet eredményt elérni. A szűkebb élőhelyet jelentő családi házasövezetek, ottól kinhagyjuk a vödörvizet, és ott megjelentek a szúnyoglárvák, vagy ott, ahol az eres csatorna szintén összegyűjti a vizet valamilyen területre, egy nagy pocsoly, megjelentek a szúnyoglárvák, hogy onnét már kirajzhatnak. Csak közösen fogunk tudni eredményt elérni itt is, vagy vakarózunk még többet.
2: A fiatalok segítségére is szükség van. Középiskolai egyetemi kitelepülésekkel igyekeznek megismertetni a fiatalokat a véradással a szakemberek. Nagy probléma ugyanis, hogy előregszik a véradók közössége. Erről beszélt a Rádió Mostnak adott interjújában a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, a kampányaikkal arra törekszenek, hogy minél több emberhez és minél több fiatalhoz eljusson az üzenet, ami szerint egyetlen véradás akár három ember életét is megmentheti. Kiemelte azt is, hogy a biztonságos vérkészlethez naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza. Hozzátette, hogy a nők évente 4, a férfiak pedig 5 alkalommal segíthetnek. Gyarmati László szakmai vezetőt hallják.
4: Állandó probléma szokott lenni, hogy kicsit idősödik a véradók közössége, nagyon-nagyon szeretnénk bevonni a fiatalokat, ezért itt Kaposváron majdnem minden iskolában szervezünk véradást, középiskolákban természetesen, de van olyan óvoda, ahol a szülőket megszólítjuk, illetve általános iskolák is, ahova igyekszünk eljutni, hogy minél többen jöjjenek vért adni, és a felsőoktatási véradó verseny is azt hivatott szolgálni, hogy a fiatalok, aki még esetleg nem adott vért, az is kipróbálja magát. A kortárs közeg az nagyon be tudja vonzani egyébként ezeket a fiatalokat. Nagyon jó, hogyha csoportban jönnek, mert akkor bátorítják egymást, és hogyha az első tapasztalatok jók, már pedig miért lennének jók, akkor ők azért zömében meg tudnak maradni a véradók közösségében. Életkorban ugye 18-65 éves

0: korig lehet valaki véradó, testsúly legyen 50 kg fölött, és nőknél 4-szer engedélyezett, 365 napon belül, tehát nem naptári évet kell nézni, hanem az első véradástól számítva 365 nap múlva. Ott 4-szer adhatnak, férfiak 5-ször, egyébként két véradás között 56 napnak kell eltelni, és hiába telt el az 56 nap, hogyha előttük az évi 4 vagy 5 véradásunkat, akkor ki kell várni a 365 nap leteltét.
1: Már zajlik a búzagyűjtés. Megkezdődött az idei adománygyűjtés a Magyarok Kenyere programra. Az immár hagyományossá vált kezdeményezéshez ebben az esztendőben több mint 100 hazai gazdaság csatlakozott adománybúza átvétellel, valamint 12 malom dolgozza fel a felajánlásokat. A gabonagyűjtés augusztus végéig tart. A programban a gazdák búzát adományoznak, amelyet a malmok lisztéőrölnek, majd ezt a lisztet szociális intézmények és rászoruló családokat segítő szervezetek kapják meg. Az intézmények a lisztet saját konyháikban vagy pékségeikben dolgozzák fel különböző élelmiszerekké. A programhoz évről évre rengeteg somogyi gazda is csatlakozik. Tavaly a vármegyében majdnem 20 gyűjtőponton mintegy 400 gazda ajánlott fel gabonát. Az egy évvel ezelőtti gyűjtésben országszerte több mint 1100 tonna búza gyűjt össze, ebből a somogyi gazdák összesen 55 tonnányi mennyiséget adományoztak. Kaposvári festményt küldtek az űrbe. Rekordot állított fel egy kaposvári festőművész alkotása, miután megjárta az űrt és épségben vissza is tért onnét. Albert László festőművész másodszor vett részt a kísérletben. Első alkalommal Hawaii közelében a csendes óceánba zuhant a 9x9 cm-es művet is szállító kapszula. A második próbálkozás során Európából indult útnak a műhold, hogy magával vigye az akkorra már csupán 4x4 cm méretűre kicsinyített festményt. A második kísérlet már sikeresebb volt, a műhold földet ért, a tudósok pedig a belsejében sértetlenül megtalálták a felküldött alkotást. A kisméretű festmény összesen 624 kilométeres magasságot ért el, ami nemzetközi összehasonlításban is rendkívül jelentős eredménynek számít. A kutatási programban a festmény mellett különböző biológiai minták, valamint rovarok is helyet kaptak, amelyek segítségével a tudósok a súlytalanság és a világűr körülményeinek hatásait vizsgálják. Bezárt a versenyuszoda. Nyáron már nem lesz nyitva a Csík Ferenc versenyuszoda. A kaposvári virágfürdő arról tájékoztatott, hogy az uszodát karbantartás miatt zárták be átmenetileg. A munkálatok a tervek szerint augusztus végéig tartanak, ez idő alatt elvégzik a medencék teljes vízcseréjét, valamint az ehhez kapcsolódó karbantartási, javítási munkálatokat is. A részleg előreláthatóan augusztus 31-én nyit ki újra. A közleményben az intézmény hozzáteszi, hogy a karbantartás ideje alatt lakossági úszásra, korlátozott számban, a 25 méteres beltéri és az 50 méteres kültéri medencékben tudnak pályákat biztosítani. Helyi hír összefoglalónk végén pedig sport. Gálával ünnepeltek a szinkronúszók. Látványos gálán foglalták keretbe az idei évüket a kaposvári szinkronúszók. A Kapos Dinamikese sportolói a virágfürdő medencéjében mutatták be tudásukat szombaton. Az eseményen a kezdő kicsiktől a haladó nagyobbakig minden korosztály bemutatkozott. A rendezvényen részt vett Szita Károly, Kaposvár polgármestere is, aki a közösségi oldalán fényképeket is megosztott a látványosságról. Megjegyezte, a sportolók hetek óta készültek a gálára. A településvezető hozzátette, megérte a sok befektetett munka, a szinkronúszók méltán arattak nagy sikert.
2: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban az időnként megnövekvő felhőzetből számítani lehet egy-egy gyenge zápor kialakulására, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Gyenge lesz a változó irányú szél. A hőmérséklet az esti órákban 21 és 24 fok között alakul, hajnalban pedig 15 fok körüli értéket mérhetünk. Holnap napos, fátyol felhős idővel indul a hét, és csapadék is többfelé kialakulhat. A nappali maximum 26 és 28 fok között várható.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keres minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Karbantartás miatt átmenetileg bezárt a Csík Ferenc versenyuszoda. A kaposvári virágfürdő arról tájékoztatott, hogy a tervek szerint augusztus végéig tartanak az éves karbantartási munkálatok, amelyek során elvégzik a teljes vízcserét, valamint az ehhez kapcsolódó karbantartási, javítási munkálatokat is. A részleg előreláthatóan augusztus 31-én nyit ki újra. A közleményben hozzáteszik, hogy a karbantartás ideje alatt lakossági úszásra a 25 méteres beltéri és az 50 méteres kültéri medencében tudnak pályákat biztosítani. Ezen a nyáron sem kell nélkülözniük a színházi élményt a kaposváriaknak, idén is előadásokkal és neves színművészek fellépéseivel várja a közönséget a Szent Jakabi nyári esték programsorozat. Az első bemutatót már megtartották a Szivárvány Kultúrpalotában, a Szent Jakabi Bencés apátságnál azonban július 9-én láthatnak színdarabot az érdeklődők. Az előadáson a Pesti Művész Színház Az Ördög Nem Alszik című darabját lehet megtekinteni. Ezt követően július 15-én lesz a következő alkalom, akkor a kult kikötő előadása érkezik Kaposvárra. A polgárőrök a mindennapok névtelen hősei, akik példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból, mondta Pósfai Gábor belügyminiszter szombaton az Országos Polgárőrnapon Kalocsán. Beszédében kiemelte, az önkéntes vállalások közül polgárőrnek lenni az egyik legszebb, hiszen olyan hozzáadott értéket képvisel, ami közvetlen hatással van az ország életére. Hozzátette, a polgárőrség egyik legnagyobb ereje éppen ez az önkéntesség, hiszen a tagok nap mint nap bebizonyítják, hogy létezik önzetlenség, közösségi felelősségvállalás és olyan összefogás, amely nem anyagi érdekből, hanem elhivatottságból születik. Már 6 sorsolás óta nem volt ötös a lottón. A szombaton kihúzott 27. heti nyertes számok az 5, a 19, a 25, a 36 és a 64. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a 4 találatosok egyenként 648.075 forintot, a hármasok pedig 11.385 forintot érnek. A 2 találatos szelvényekért 2.080 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg az 5-ös lottón 990 millió forint lesz. Híreink végén pedig sport. Arany és ezüstérmeket is hoztak a kasibirkózói Kolozsvárról, erről tájékoztatott közösségi oldalán a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola. Beszámolójuk szerint a magyar válogatott keretének tagjaként 2 kaposvári birkózó is dobogóra állhatott a Romániában a közelmúltban megrendezett U15-ös nemzetközi versenyen. Koleszár Ármén a szabadfogás 68 kg-os mezőnyében ezüstérmet szerzett, Táncos Lénárt pedig a kötött fogás 85 kg-os súlycsoportjában remekelt, 2 magabiztos győzelemmel végzett az első helyen, így aranyéremmel zárta a viadalt.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban az időnként megnövekvő felhőzetből számítani lehet egy-egy gyenge zápor kialakulására, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Gyenge lesz a változó irányú szél. A hőmérséklet az esti órákban 21 és 24 fok között alakul, hajnalban pedig 15 fok körüli értéket mérhetünk. Holnap napos, fátyol felhős idővel indul a hét, és csapadék is többfelé kialakulhat. A nappali maximum 26 és 28 fok között várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

91.2 Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Állítólag, hogyha például új zenét hallgatunk, ami tetszik, brutális mértékben csökken a kortizol, vagyis a stressz hormon szint, és növekszik a dopamin szint, ami javítja a hangulatot.
2: Koncerten biztos.
1: Ezek az érzések csökkentik a krónikus depresszió kialakulását, sőt enyhítik a szorongás tüneteit is a kutatók szerint. Kevesen tudják, de a zene, pláne az új és tetszetős zene, az agy szinte minden régióját és hálózatát aktiválja, és erősíti a kapcsolatokat az agy különböző részei között.
2: Hoppá.
1: Az mondjuk kemény. Nem véletlenül mondjuk ugye az esetleges új kedvenc dalunkra, hogy beleszerettünk és hogy imádjuk. És hogy újra és újra hallgatni akarod, ennek az a biológiai oka, hogy az agyadban olyan pozitív funkciókat, olyan jutalmazó funkciókat indít be, hogy te azt újra át akarod élni. Ezért akarod a kedvenc dalodat újra és újra és újra hallani.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Bánévától hallják. Egész évben szükség van a véradók segítségére, naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza ahhoz, hogy biztonságos legyen a rendelkezésre álló vérkészlet. Nagy probléma, hogy elöregszik a véradók közössége, ezért igyekeznek minél több fiatalt is megszólítani a kampányaikkal. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, évente több alkalommal szerveznek középiskolai, egyetemi kitelepüléseket, ahol a 18 év feletti véradók segítségét kérik. Emlékeztetett, hogy vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, a testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradások helyszíneit és dátumait a véradás.hu vagy az mvksomogy.hu oldalon lehet megnézni. Idén is búcsút tartanak a Krisna völgyben, július 17-e és 19-e között immár 31. alkalommal látogathatnak el az érdeklődők Somogyvámosra, a Krisna tudatú hívők ökofalujába. Az indiai kultúra iránt érdeklődők tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvége egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz, de a gasztroélményeket keresőknek is kínálnak érdekességet, autentikus indiai menükkel, indiai street food különlegességekkel, valamint vegetáriánus fogásokkal készülnek a háromnapos eseményre. Dübörög a nyári szezon, már kora reggeltől egészen késő estig járnak a balatoni kompok. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint Szántódrévből reggel 7 és este fél 12 között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4:08 és 23 óra 45 perc között lehet visszahajózni a déli partra. A hajók 30 percenként indulnak, de forgalmas időszakokban akár folyamatosan is az utasok rendelkezésére állnak. A közleményben a Bahart megjegyzi, hogy zajlik a két révkikötő komplex felújítása, a munkálatok azonban nem akadályozzák a hajók indulását. Már egy egyszerű deszkával megmenthetjük egy kismadár életét, erre hívják fel a figyelmet a madármentők. A mái madármentő állomás közösségi oldalán videón mutatják be, hogy a fedetlenül hagyott medencékbe vagy vízgyűjtőkbe esett állatok esélyt sem kapnak, nem tudnak kijutni és vízbe fulladnak. Azt javasolják, hogy akinek van medencéje, vízgyűjtője, takarja le, így sem madarak, sem emlősök nem kerülnek bele. Ha ez nem lehetséges, akkor is tudunk segíteni, ha deszkákat vagy bármilyen a madarak kapaszkodását segítő eszközt helyezünk a vízbe. Megjegyzik, hogy az évnek ebben az időszakában a frissen kirepült fecskék és más kismadarak eleinte ügyetlenek és hamar belepottyannak a vízbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban az időnként megnövekvő felhőzetből számítani lehet egy-egy gyenge zápor kialakulására, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Gyenge lesz a változó irányú szél. A hőmérséklet az esti órákban 21 és 24 fok között alakul, hajnalban pedig 15 fok körüli értéket mérhetünk. Holnap napos, fátyol felhős idővel indul a hét, és csapadék is többfelé kialakulhat. A nappali maximum 26 és 28 fok között várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Volt egy

0: Kapott kinevező okiratot dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitánytól. A kaposvári egyenruhások közül Várkonyiné Mátyás Lívia rendőrtörzs zászlóst, a kaposvári rendőrkapitányság vizsgálóját főhadnaggyá nevezték ki. Vele egy időben a siófoki rendőrkapitányság nyomozója Molnár András rendőrfőtörzsörmester a hadnaggyá előléptetésről szóló dokumentumot vehette át. A kinevezések mindkettejük esetében július 1-jei hatállyal léptek életbe. A fiatalok segítségére is szükség van. Középiskolai egyetemi kitelepülésekkel igyekeznek megismertetni a fiatalokat a véradással a szakemberek. Nagy probléma ugyanis, hogy előregszik a véradók közössége. Erről beszélt a Rádiómosnak adott interjújában a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, a kampányaikkal arra törekszenek, hogy minél több emberhez és minél több fiatalhoz eljusson az üzenet, ami szerint egyetlen véradás akár három ember életét is megmentheti. Kiemelte azt is, hogy a biztonságos vérkészlethez naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza. Hozzátette, hogy a nők évente 4, a férfiak pedig 5 alkalommal segíthetnek. Gyarmati László szakmai vezetőt hallják.
1: Állandó probléma szokott lenni, hogy kicsit idősödik a véradók közössége, nagyon-nagyon szeretnénk bevonni a fiatalokat, ezért itt Kaposváron majdnem minden iskolában szervezünk véradást, középiskolákban természetesen, de van olyan óvoda, ahol a szülőket megszólítjuk, illetve általános iskolák is, ahova igyekszünk eljutni, hogy minél többen jöjjenek vért adni, és a felsőoktatási véradó verseny is azt hivatott szolgálni, hogy a fiatalok, aki még esetleg nem adott vért, az is kipróbálja magát. A kortárs közeg az nagyon be tudja vonzani egyébként ezeket a fiatalokat. Nagyon jó, hogyha csoportban jönnek, mert akkor bátorítják egymást, és hogyha az első tapasztalatok jók, már pedig miért lennének jók, akkor ők azért zömében meg tudnak maradni a véradók közösségében. Életkorban ugye 18-tól 65 éves korig lehet valaki véradó, testsúly legyen 50 kg fölött, és nőknél 4-szer engedélyezett, 365 napon belül, tehát nem naptári évet kell nézni, hanem az első véradástól számítva 365 nap múlva. Ott 4-szer adhatnak, férfiak 5-ször, egyébként két véradás között 56 napnak kell eltelni, és hiába telt el az 56 nap, hogyha előttük az évi 4 vagy 5 véradásunkat, akkor ki kell várni a 365 nap leteltét.
0: Már zajlik a búzagyűjtés. Megkezdődött az idei adománygyűjtés a Magyarok Kenyere programra. Az immár hagyományossá vált kezdeményezéshez ebben az esztendőben több mint 100 hazai gazdaság csatlakozott adománybúza átvétellel, valamint 12 malom dolgozza fel a felajánlásokat. A gabonagyűjtés augusztus végéig tart. A programban a gazdák búzát adományoznak, amelyet a malmok lisztéőrölnek, majd ezt a lisztet szociális intézmények és rászoruló családokat segítő szervezetek kapják meg. Az intézmények a lisztet saját konyháikban vagy pékségeikben dolgozzák fel különböző élelmiszerekké. A programhoz évről évre rengeteg somogyi gazda is csatlakozik. Tavaly a vármegyében majdnem 20 gyűjtőponton mintegy 400 gazda ajánlott fel gabonát. Az egy évvel ezelőtti gyűjtésben országszerte több mint 1100 tonna búza gyűjt össze, ebből a somogyi gazdák összesen 55 tonnányi mennyiséget adományoztak. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn. Retteghetnek a vérszívók, szúnyoggyérítés lesz hétfőn Kaposváron. Szita Károly polgármester a közösségi oldalán jelezte, hogy a tervek szerint holnap napnyugta után kezdődik a földi szúnyoggyérítés. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy kedden vagy szerdán pótolják az elmaradt alkalmat. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy az ingatlanokon érdemes megszüntetni a pangóvizeket, valamint lefedni az esővízgyűjtőket, mivel ezek kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeréséhez.
2: Jó pár évvel ezelőtt még lehetőséget kaptak arra a települések, hogy légiirtást rendelhetnek meg. Vagy akkor, egy csapadékos időjárás követően, akkor, amikor kirajzoltak a szúnyogok, akkor repülőgépek jelentek meg a város felett és permeteztek. Ez egy hatékony módszernek bizonyult. Pár esztendővel ezelőtt ennek a használatát nagyon nagy mértékben korlátozták, és csak az árvízzel vagy a nagy vízzel rendelkező területeken, a nagy szúnyoginvázióval rendelkező területeken engedélyezték. És helyette engedélyt kaptunk arra, hogy utcákba járó permetező gépekkel gyérítsük a szúnyogoknak a mennyiséget. Minden egyes ilyen eszköz egyébként a melegvérőekre ez nem veszélyes. Viszont csak közösen lehet eredményt elérni. A szűkebb élőhelyet jelentő családi házasövezetek, ott, ahol kínhagyjuk a vödörvizet, és ott megjelentek a szúnyoglárvák, vagy ott, ahol az eres csatorna szintén összegyűjti a vizet valamilyen teletre, egy nagy pocső,

0: azt megjelentek azt, hogy jogi árvák, hogy onnét már kirajzhatnak. Csak közösen fogunk tudni eredményt elérni itt is, vagy vakarózunk még többet.
1: Kaposvári festményt küldtek az űrbe. Rekordot állított fel egy kaposvári festőművész alkotása, miután megjárta az űrt és épségben vissza is tért onnét. Albert László festőművész másodszor vett részt a kísérletben. Első alkalommal Hawaii közelében, a csendes óceánba zuhant a 9x9 cm-es művet is szállító kapszula. A második próbálkozás során Európából indult útnak a műhold, hogy magával vigye az akkorra már csupán 4x4 cm méretűre kicsinyített festményt. A második kísérlet már sikeresebb volt, a műhold földet ért, a tudósok pedig a belsejében sértetlenül megtalálták a felküldött alkotást. A kisméretű festmény összesen 624 kilométeres magasságot ért el, ami nemzetközi összehasonlításban is rendkívül jelentős eredménynek számít. A kutatási programban a festmény mellett különböző biológiai minták, valamint rovarok is helyet kaptak, amelyek segítségével a tudósok a súlytalanság és a világűr körülményeinek hatásait vizsgálják. Bezárt a versenyuszoda. Nyáron már nem lesz nyitva a Csík Ferenc versenyuszoda. A kaposvári virágfürdő arról tájékoztatott, hogy az uszodát karbantartás miatt zárták be átmenetileg. A munkálatok a tervek szerint augusztus végéig tartanak, ez idő alatt elvégzik a medencék teljes vízcseréjét, valamint az ehhez kapcsolódó karbantartási, javítási munkálatokat is. A részleg előreláthatóan augusztus 31-én nyit ki újra. A közleményben az intézmény hozzáteszi, hogy a karbantartás ideje alatt lakossági úszásra, korlátozott számban, a 25 méteres beltéri és az 50 méteres kültéri medencékben tudnak pályákat biztosítani. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Gálával ünnepeltek a szinkronúszók. Látványos gálán foglalták keretbe az idei évüket a kaposvári szinkronúszók. A Kapos Dinamikese sportolói a virágfürdő medencéjében mutatták be tudásukat szombaton. Az eseményen a kezdő kicsiktől a haladó nagyobbakig minden korosztály bemutatkozott. A rendezvényen részt vett Szita Károly Kaposvár polgármestere is, aki a közösségi oldalán fényképeket is megosztott a látványosságról. Megjegyezte, a sportolók hetek óta készültek a gálára. A településvezető hozzátette, megérte a sok befektetett munka, a szinkronúszók méltán arattak nagy sikert.
2: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Holnap gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és többfelé kialakulhat zápor, elvétve zivatar. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Hajnalra 13 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 26 és 28 fok közötti értéket mutathatnak a hőmérők.
2: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.
4: Yeah, Sean DePaul, so me go so then.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.
1: Dog Child, Big Rocker.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Egyedül csak az ég szava bír rám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a mennyben.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Már tart a Magyarok Kenyere program idei adománygyűjtése. A programban idén több mint 100 hazai gazdaság vesz részt. A gabonagyűjtés augusztus végéig tart. A programban a gazdák búzát adományoznak, amelyet a malmok lisztéőrölnek, és ezt a lisztet juttatják el szociális intézményekhez és rászoruló családokat segítő szervezetekhez. A programhoz évről évre rengeteg somogyi gazda is csatlakozik. Tavaly a Vármegyében majdnem

0: az ország különböző pontjairól. A beérkezett munkák közül a szakmai zsűri 43 alkotóműveit választotta ki. Az első betonszobrászati triennálé ünnepélyes megnyitóját július 8-án tartják a Vasari Képtárban, a kiállítás augusztus 19-éig látogatható. A polgárőrök az elmúlt évben több mint 43 ezer alkalommal láttak el közös szolgálatot a rendőrökkel, mondta Pósfai Gábor belügyminiszter szombaton Kalocsán az Országos Polgárőrnapon. Kiemelte, hogy ma, amikor a rendőrségi létszámhiány miatt több mint 6 ezer ember hiányzik a rendszerből, a polgárőrök szerepe, főleg a kisebb településeken felértékelődik. Pósfai Gábor hangsúlyozta, ezért még fontosabb, hogy a rendőrség és a polgárőrség egymást kiegészítve, egymást segítve dolgozzanak együtt. Rekordszámú 62 turista ambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz a belföldi és a külföldi turisták, közölte a Horvát Egészségügyi Minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra. A szolgáltatást a horvát biztosítottak mellett az Európai Unió tagállamaiból érkező, európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező turisták is igénybe vehetik. Híreink végén pedig sport. Gálával ünnepelték idei eredményeiket a kaposvári szinkronúszók. A Kapos Dinamikese sportolói a Virágfürdő medencéjében mutatták be tudásukat szombaton. Az eseményen a kezdő kicsiktől a haladó nagyobbakig minden korosztály bemutatkozott. A rendezvényen részt vett Szita Károly, Kaposvár polgármestere is, aki a közösségi oldalán fényképeket is megosztott a látványosságról. Megjegyezte, megérte a sok befektetett munka, a szinkronúszók méltán arattak nagy sikert.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és többfelé kialakulhat zápor, elvétve zivatar. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Hajnalra 13 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 26 és 28 fok közötti értéket mutathatnak a hőmérők.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Bár van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe, van olyan nap, hogy belehalsz a csendbe.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. I heard what you said.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szúnyoggyérítés lesz holnap Kaposváron, ezt jelezte a közösségi oldalán Szita Károly. A polgármester azt írta, hogy a tervek szerint napnyugta után kezdődik a földi szúnyoggyérítés. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy július 7-én vagy 8-án pótolják az elmaradt alkalmat. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy mi is tehetünk a szúnyogok ellen, ha kiöntjük a kerti játékokban, kaspókban összegyűlt vizet, lefedjük az esővízgyűjtőket, mivel ezek kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeléséhez. Megjárta az űrt és épségben vissza is tért onnét egy kaposvári festő alkotása. Albert László festőművész másodszor vett részt a kísérletben, miután első alkalommal Hawaii közelében a csendes óceánba zuhant az a kapszula, ami a 9x9 cm-es művét szállította. A második próbálkozás során Európából indult útnak a műhold, hogy magával vigye az akkorra már csupán 4x4 cm méretűre kicsinyített festményt. A második kísérlet sikeresebb volt, a műhold földet ért, a tudósok pedig a belsejében sértetlenül megtalálták a felküldött alkotást. A kisméretű festmény összesen 624 kilométeres magasságot ért el, ami nemzetközi összehasonlításban is rendkívül jelentős eredménynek számít. Az elmúlt napok rendkívüli időjárási helyzete ismét bizonyította, hogy a Magyar Honvédségre nem csak hazánk védelmében, hanem a magyar emberek biztonságának szolgálatában is számíthatnak, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus közlése szerint a katonák az ország tucatnyinál is több helyszínén, 36 katonai járművel és 72 katona közreműködésével

0: szél. Hajnalra 13 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 26 és 28 fok közötti értéket mutathatnak a hőmérők.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Neked kellek én, nekem nem te, ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszálltál. Eléggé fontos lett a kényelem, hogy neked mindig minden jó legyen. Míg a kedvedben jártam, kb. A szolgáddá váltam. Ebbe én lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is negylapokba fagyizások.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Karbantartás miatt átmenetileg bezárt a Csík Ferenc versenyúszoda. A kaposvári virágfürdő arról tájékoztatott, hogy a tervek szerint augusztus végéig tartanak az éves karbantartási munkálatok, amelyek során elvégzik a teljes vízcserét, valamint az ehhez kapcsolódó karbantartási, javítási munkálatokat is. A részleg előreláthatóan augusztus 31-én nyit ki újra. A közleményben hozzáteszik, hogy a karbantartás ideje alatt lakossági úszásra a 25 méteres beltéri és az 50 méteres kültéri medencében tudnak pályákat biztosítani. Ezen a nyáron sem kell nélkülözniük a színházi élményt a kaposváriaknak, idén is előadásokkal és neves színművészek fellépéseivel várja a közönséget a Szent Jakabi nyári esték programsorozat. Az első bemutatót már megtartották a Szivárvány Kultúrpalotában, a Szent Jakabi Bentés apátságnál azonban július 9-én láthatnak színdarabot az érdeklődők. Az előadáson a Pesti Művész Színház az Ördög nem alszik című darabját lehet megtekinteni. Ezt követően július 15-én lesz a következő alkalom, akkor a Kult kikötő előadása érkezik Kaposvárra. Az elhúzódó aszály miatt riasztóan romlik a tatabányai farkastavak állapota, számolt be róla a hiradó.hu. Azt írták, hogy az elmúlt hetekben jelentősen lecsökkent a területen a vízszint, a korábban összefüggő vízfelületek helyén ma már nagyrészt száraz, repedezett meder látható, a megmaradt víz pedig egyre kisebb területre zsugorodik. A helyiek szerint a tó látványa emlékeztet az aszály miatt súlyos helyzetbe kerülő velencei tóra. A napok óta tartó extrém hőség és szárazság következtében egyébként tovább csökkent a velencei tó vízszintje is. A napokban megdőlt a tó negatív rekordja, az Országos Vízügyi Fő és Vízügyi Főigazgatóság a Gárdnál 52 cm-t mért. A Balaton vízszintje is egyre csökkent.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Egész évben szükség van a véradók segítségére, naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza ahhoz, hogy biztonságos legyen a rendelkezésre álló vérkészlet. Nagy probléma, hogy előrekszik a véradók közössége, ezért igyekeznek minél több fiatalt is megszólítani a kampányaikkal. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, évente több alkalommal szerveznek középiskolai, egyetemi kitelepüléseket, ahol a 18 év feletti véradók segítségét kérik. Emlékeztetett, hogy vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, a testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradások helyszíneit és dátumait a véradás.hu vagy az mvksomogy.hu oldalon lehet megnézni. Dübörög a nyári szezon, már kora reggeltől egészen késő estig járnak a balatoni kompok. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint Szántódrévből reggel 7 és este fél 12 között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4:08 és 23 óra 45 perc között lehet visszahajózni a déli partra. A hajók 30 percenként indulnak, de forgalmas időszakokban akár folyamatosan is az utasok rendelkezésére állnak. A közleményben a Bahart megjegyzi, hogy zajlik a két révkikötő komplex felújítása,

0: Képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és többfelé kialakulhat zápor, elvétve zivatar. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Hajnalra 13 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 26 és 28 fok közötti értéket mutathatnak a hőmérők.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Lazítson velünk!

az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácsony, szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Már tart a Magyarok kenyere program idei adománygyűjtése. A programban idén több mint 100 hazai gazdaság vesz részt. A gabona gyűjtés augusztus végéig tart. A programban a gazdák búzát adományoznak, amelyet a malmok lisztéőrölnek, és ezt a lisztet juttatják el szociális intézményekhez és rászoruló családokat segítő szervezetekhez. A programhoz évről évre rengeteg somogyi gazda is csatlakozik. Tavaly a vármegyében majdnem 20 gyűjtőponton mintegy 400 gazda ajánlott fel gabonát, összesen 55 tonnányi mennyiségben. Betonszobrászati triennálénak ad otthont kettől a kaposvári Vaszari képtár. Az első alkalommal életre hívott rendezvény a kortárs magyar szobrászat egyik különleges hiánypótló eseménye lesz. A célja pedig az, hogy hosszú távon fórumot teremtsen azoknak a művészeknek, akik alkotóként kiemelt szerepet szánnak a betonnak. A képtár pályázati felhívására több mint 70 művész jelentkezett az ország különböző pontjairól. A beérkezett munkák közül a szakmai zsűri 43 alkotó műveit választotta ki. Az első betonszobrászati triennálé ünnepélyes megnyitóját július 8-án tartják a Vaszari képtárban, a kiállítás augusztus 19-éig látogatható. A polgárőrök a mindennapok névtelen hősei, akik példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból, mondta Pósfai Gábor belügyminiszter szombaton az Országos Polgárőrnapon Kalocsán. Beszédében kiemelte, az önkéntes vállalások közül polgárőrnek lenni az egyik legszebb, hiszen olyan hozzáadott értéket képvisel, ami közvetlen hatással van az ország életére. Hozzátette, a polgárőrség egyik legnagyobb ereje éppen ez az önkéntesség, hiszen a tagok nap mint nap bebizonyítják, hogy létezik önzetlenség, közösségi felelősségvállalás és olyan összefogás, amely nem anyagi érdekből, hanem elhivatottságból születik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és többfelé kialakulhat zápor, elvétve zivatar. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Hajnalra 13 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 26 és 28 fok közötti értéket mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.